Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc? Nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha.

A bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára. Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. MMR. A zene összeköt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
2: Jó reggelt kívánok a ma is korán ébredőknek. Igazán szép ünnepre virattunk. Augusztus 20-a van, és ez a magyarságnak az egyik fontos ünnepe, Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe, immáron 943 év óta. 1083-as az esemény, ugyanis első László a székesfehérvári bazilikában szenté avatta az 1038-ban meghalt első István király relikviáit. Ennek emlékére ünnepeljük Szent István királyt és a keresztény magyar állam alapítást. Szent Istvánnal egy időben szenté avatták Gellért püspököt is. Ez alkalomból első László kiengedte Salamont a börtönből, aki IV. Henrik német-római császárhoz utazott Regensburgba. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján, tehát augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttetette augusztus 20-ára, István király szentélyavatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének a napja, a keresztény magyar állam alapítás emléknapja és a legősibb magyar ünnep egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárba. Elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Ma tehát augusztus 20-a van, Szent István király ünnepe, a keresztény magyar állam alapítás ünnepe, és ugye az új kenyér ünnepeként is szoktuk emlegetni. Ünnepnap, munkaszüneti nap Magyarországon, tehát pihenőnap, minden üzlet zárva van. Ezt mondom azoknak, akik esetleg más terveztek erre a mai napra. Tehát Magyarországon ez a mai nap állami ünnep. Viszont másutt, többek között itt Szlovéniában is munkanap, úgyhogy valószínű sokaknak korán indul ez a csütörtök is. Ez az augusztus 20-a csütörtök, 2,5 perccel vagyunk 17 után, és hát bizony a napkeltére még várnunk kell, az egészen bizonyos, és minden egyes nappal lehet érezni, ahogy rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Hivatalosan itt Lendván ma 5 óra 59 perckor kell föl majd a nap, és hát a fölöttünk lévő felhőtakaró miatt ebből nem biztos, hogy sokat érzékelünk, mert alapjában véve felhős, borongós az idő, olyan furcsán felhős, de ez megszűnőben lesz majd, és alapvetően napos időt kapunk, viszont magasak a reggeli értékek, tehát nem igazán hűlt a levegő. Lendván és Muraszombatban is 24 fokot mérünk ezekben a pillanatokban, de mégis a reggeli szellőnek és ennek a reggeli látképnek valahogy már olyan kora őszies, késő nyári érzete és sugallata van, és hát a naptár is jelzi, hogy lassan kifelé megyünk a nyári időszakból, attól függetlenül, hogy ma is kánikulai napra készülünk, illetve számítunk, ez már egészen bizonyos, úgyhogy ha most fülletnek érzik a levegőt, akkor higgyék el, hogy ez napközben még inkább füllettebbé fog válni. És ha már időjárás, akkor annak részletei jönnek majd hamarosan 6 órakor. Előjáróban csak annyit, hogy egy rendkívüli melegedés indult el már tegnap, és ez ma még csúcsosodik. Péntekre mostani prognózis szerint kaphatunk esőt, illetve záporokat, de kifejezetten veszélyesen alakul a visszatérő hőhullám. Akinek pihenőnapja van, ezt maximálisan használja is ki. Pihenjenek egy jót, aki pedig a munkába indul, érdemes gyakrabban az órára pillantani, nehogy elkéssenek, bár most reggel még gyér a forgalom, ez a későbbiekben majd változni fog, erősödni, és azért lehet látni, hogy Még mindig benne vagyunk a turisztikai szezonban, hiszen reggel azért elég sokan tartanak így a hajnali órákban le a tengerpartra, vagy éppen onnan már haza, kihasználva az utolsó napokat, illetve heteket, és érdemes kihasználni valóban most még a nyaralásra az utolsó napokat, heteket, jövő hét szerdáig biztosan kitart a meleg és a kánikula, és remélem, hogy önök is kitartanak mellettünk, ha már bekapcsolták kora reggel a rádiót. Mi itt vagyunk, és délig biztosan itt is leszünk a Lendvai stúdióban. A közvetlen segítőtársam Györkös Gorán hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Stündét hallják. Legyen szép reggelük!

Így van, minden most kezdődött el, és folytatódik is itt az MMR-en Ákos után Janicsák Veccával, jön Oláh Ibolya, a BSV is. Augusztus 20-a van, és a Szent István ünnepe, akkor talán nem mondok azzal újdonságot, hogy a naptárban az István néve szerepel, no meg a Bernát, ez a két főnévnapként kiemelendő, de ott van a Sámuel és a Stefánia is. Az István név amúgy egy összetett név, mert hogy görög, német, szláv, magyar eredetű, egyébként régi magyar Istefán változatából jött létre, jelentése virágkoszorú. Régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott ugye a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor, és ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze, illetve jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt régen. A Bernát pedig germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve, illetve erős jelentésű is. Akik ma ünnepelnek augusztus 20-án, minden jót kívánunk nekik innen Lendváról. És természetesen nem csak a névnaposokra gondoltunk, hanem a névnaposok mellett, kedves születésnaposok, házassági évfordulósok, legyen csodás ez a mai nap, Isten éltesse Önöket!

Nekem az élet édes méreg, ezt énekelte az imént Olá Ibolya. És nézzük, hogy mennyire kedvező a mai reggel, mert hogy időjárás tekintetében ez most egy nagyon füllett reggel, tehát igazából egyáltalán nem tudott frissülni a levegő, sőt, talán az éjfélihez képest most reggel még melegebb van, füllettebb, ami azt jelenti, hogy sehol nem ment, vagy minimálisan ment 20 fok alá a hőmérséklet. A legtöbb helyen 20-25 fok közötti értékek a jellemzők. Országosan egyébként a derült idő az, ami meghatározó helyenként némi felhővel az égen, de ezeket nagyon gyorsan fel fogja szippantani a felkelő nap, és forróságot kapunk ezen az augusztus 20-án. Na de, ha a reggelit nézzük, akkor 25 fok van itt Lendván, illetve Muraszombatban is. Novomeszton 22 fokot mérnek, Posztolyna 21 fokos, Szlovengrádecben kellemes 17 fok van, és frissebb a levegő. Viszont a fővárosban, Ljubljanában 24 fok, Lisca derült 19 fok, Portoros 26 fok van, Maribor 25 fok, Novagoricán 23 fokot mérnek, Celje 24 fok, és még a Triglávon is 11 fok van a mai reggelen, úgy gyengén felhős az ég. Az óra 5 óra 50 percet mutat, a BSV jön és Sabrina Carpenter.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Természetesen az időjárás mellett közlekedési hírekkel és orvos meteorológiával is várom önöket. Nézzük, hogy mire számíthatunk nem csak ezen az ünnepen, hanem a folytatásban. Hát jó híreim nincsenek azok számára, akik már nehezen viselik a meleget, mert rendkívüli melegedés indul el a mai nappal, emelkedő hőmérséklettel, és kifejezetten ez a hőhullám, ez a visszatérő hőhullám mindenkit megvisel. Napos idő várható ezen a csütörtökön fátyol és gomoly felhőzettel. Délután válik erőteljesebbé a felhőképződés, és akkor helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a szél, helyenként erős lökések is kísérhetik, amit egyébként most a reggeli órákban is azért tapasztalunk. A hőmérséklet csúcsértéke ma döntően 32 és 37 fok között várható. A forróság folytatódik, meg a rendkívüli melegedés pénteken is sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, és általában a gomoly felhőkből kialakuló szórt záporokkal, zivatarokkal, néhol pénteken a heves zivataroknak is meg lesz az esélye. Élénk lesz a szél, helyenként erős lökésekkel kísérve. A hajnali hőmérséklet holnap 16 és 23, a délutáni döntően 30 és 38 fok között alakul. Nézzük, mi jön a hétvégére. Szombaton általában gyengén felhős napos időt kapunk, többfelé megélénkülő széllel, hajnalban 16-24 fokkal, délután 28-35 fok között alakul majd a hőmérséklet maximuma. Napos időt hoz a vasárnap fátyol és gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve lehet egy-egy futó zápor, megélénkül a szél, hajnalban általában 15-22, délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, helyenként záporral, zivatarral, megélénkülő széllel a jövő hét elején, az éjszakai 13-22 fok után 26 és 35 fok között alakul majd a hőmérséklet. Kedden is tághatárok között mozog, megnövekvő felhőzetet kapunk kedre már, és csak rövidebb időszakokra bukkanhat elő a nap, ez már a változást mutatja, több helyen esők, záporok, zivatarok várhatók kedden, megerősödő széllel, helyenként viharossá fokozódóval, hajnalban 14-22, délután 26 és 35 fok várható. Nyilván azért lesz ez a szórás hőmérsékletben, mert ahol megérkezik a csapadékot, hirtelen fog visszahűlni, akár 10 fokot is zuhan a hőmérséklet, a tartósan napos területeken pedig a jövő hét elején is 35-36 fok várható majd. A változás kedre várható ezekkel a záporokkal, zivatarokkal, és jövő hét közepétől 30 fok alá csökken majd a hőmérséklet, de nem lesz olyan nagyon drasztikus váltás, általában 28-29 fokra készülhetünk a jövő hét második felében. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból milyen lesz ez a csütörtök. Ugye mondtam, hogy rendkívüli melegedés következményeit kell átvészelnünk. A frontérzékenyekre, időjárás érzékenyekre kifejezetten veszélyes időszak vár. Visszatérő hőhullámmal a forróság folytatódik, és ez sokkal veszélyesebb, mint amit elsőre gondolnánk, hiszen intenzív, gyors melegedés tör ránk 35 fokos igazi forrósággal. Különösen most már talajszinten, de a magasabb légrétegekben is folytatódik ez az elképesztő melegedési folyamat. 35 fok feletti forróságra számíthatunk már ezen a csütörtökön, tehát erős kánikula lesz a jellemző, kedvezőtlen a frontérzékenyeknek, és nagyon sok tünetet fog egyesíteni. Melegfront jellegű hatások miatt fejfájások, migrénes panaszok, a gyors melegedés, a rendkívül magas hőmérséklet terheli a keringési rendszert, magas szintre emelkedik a sztrókok, infarktusok, trombózisok, súlyos szívelégtelenség, légzési nehézségek veszélye. Éppen ezért mindenki vigyázzon magára. És ahogy mondtam, erre nagyon oda kell figyelni, hogyha bármi súlyosabb tünetet észlenek, akkor bizony orvoshoz kell fordulni. Sokkal több lehet a rosszullét, a szédülés, az olmos fáradtság. Nagyon veszélyes következmény a figyelem és a reakciókészség nagy mértékű romlása. A rendkívül magas hőmérsékletben hőegyensúlyi zavarok léphetnek fel, a strandolókat is veszélyezteti a napszúrás veszélye, és amennyiben mindenképpen napsütésre kell menni, mert elkerülhetetlen, akkor fokozott óvatossággal, tehát intenzív bőr és szemvédelem mindenképpen javasolt, és a folyamatos hűtés, hiszen a tartós napsütésnek a hőguta lehet a következménye. Fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. Most különösen nagy szükség van az egyre füllettebbé váló időben, és érdemes az étkezésre is odafigyelni, nem szabad túlterhelni az emésztőrendszert. Fontos tudnivalók, szívbeteg, vérnyomás ingadozásos, fejfájós, szédülős, szorongásos emberek számára ez az időszak nagyon nehéz, gyakoribbá válnak a szélsőségesen nagy változások, ami bizony tartósan terheli nem csak a mai napra, hanem a következő, majd egy hétre a szervezetünket.
1: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen a mostani hőhullám miatt több lesz az utakon a fáradt figyelmetlen sofőr, ami növeli a baleseti kockázatot, és élénk forgalomra lehet számítani mindenképpen a szlovéniai közutakon, autópályákon, úgyhogy érdemes körültekintően közlekedni, és óvatosan a sebességgel is, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, elsősorban Muraszombat körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra múlt, 7:30 perccel, a folytatásban a Hősök zenél, itt lesz hamarosan Deniz Orsovai Renivel, és aztán megnézzük, hogy az elmúlt 24 óra milyen volt rendőrségi szempontból. Ugye Magyarországon ez az augusztus 20-a ünnepnap, így a mai lapszemle természetesen elmaradt, hiszen ünnepnapon az Alai Hírlap sem jelenik meg. Viszont mi itt vagyunk, és várjuk Önöket ezen a reggelen is.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a kiváló salgótarjáni formáció, a Dűvő zenekar Határtalan muzsika című albumáról válogatunk felvételeket. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Most néhány másodperccel vagyunk 6:45 után, és ahogy ígértem, megnézzük, hogy mennyire volt mozgalmas az elmúlt 24 óra. Nagyon. Ugyanis az elmúlt 24 órában Muravidéken 5 bűncselekmény történt, egy munkahelyi baleset, 3 közlekedési baleset és 3 vadgázolás. Ezen kívül gépjárműveket rongáltak meg ismeretlen elkövetők, aztán közlekedési szabálysértés miatt 2 járművet foglaltak le a rendőrök, 3 esetben történt közrendsértés, ezen kívül egy pirotechnikai eszköz okozta készsérülésről érkezett bejelentés, és egy helyszínt biztosítottak, ahol egy tüzérségi lövedéket találtak. Ezen kívül lefoglaltak egy kisebb mennyiségű kábítószert is. A bűncselekmények tekintetében 2 lopás, 1 csalás, 1 családon belüli erőszak, amely távoltartási végzéssel végződött, és egy idegen tulajdonban okozott kár ügyében is intézkedtek a rendőrök. A közlekedés biztonság terén 3 kizárólag anyagi kárral járó balesetnél kellett helyszínelni, szerencsére személyi sérülés nem történt. Ezen kívül, ahogy említettem, volt vadgázolás is, és 2 járművet lefoglaltak, továbbá őket eltiltották, a sofőreket a vezetéstől, mert mindketten alkoholos befolyásoltság alatt ültek a volán mögé, sőt az egyikük megtagadta a szakszerű alkoholos vizsgálatot. A közrend nyugalmát egy esetben sértették meg, magánterületen, 2-szer pedig közterületen. A rendőri beavatkozásra volt szükség, és ahogy említettem, egy személytől kisebb mennyiségű kábítószert foglalt le a rendőrség. Ezen kívül elláttak egy pirotechnikai eszköz okozta késsérülést, amelynél az érintett személy ujjai égtek meg, valamint egy muraszombati kavicsbányában ottani munkálatok során került elő egy második világháborús tűzérségi lövedék, annak biztonságos elszállításáról gondoskodott a rendőrség. És ami fontos, sebességellenőrzést ma is tartanak, mégpedig elsősorban Muraszombat körzetében. Legyenek óvatosak!

6 óra 22 perc van, ez volt a Queen, és a Queen után a Lokomotív GT fog majd zenélni, aztán hamarosan 6:30 jelentkezik a terepjáró, a reggeli hírmagazin, ezúttal két aktuális témával. Na de előtte, ami aktuális, az a mai ünnepnap, augusztus 20-a van, ugye Magyarország hivatalos állami és nemzeti ünnepe, amelyen az államalapítást, Szent István király emlékezetét, valamint az új kenyeret ünneplik, de minden magyar a világon ezt a napot fontosnak tartja és ünnepli is. Ez az egyik legrégibb magyar ünnepnap, amely a magyar állam 1000 éves folytonosságát szimbolizálja. De hogy mit is ünneplünk a mai napon? Ugye ez a mai nap, augusztus 20-a, Szent István király emléke. Az első keresztény magyar uralkodónak a tisztelete ez a dátum, aki lefektette a modern magyar állam alapjait. Aztán ma van az államalapítás is, a Kárpát-medencei Magyar Államszervezet és a keresztény egyházmegyék kiépítésének történelmi mérföldköve is ehhez a dátumhoz köthető, és ugye úgy is szoktuk emlegetni, hogy augusztus 20-a az új kenyér ünnepe, hiszen a nyári aratás után az első friss búzából sütött kenyér nemzeti színű szalaggal való átkötése és megáldása szintén az ünnep része. De hogy miért pont augusztus 20-a? Hát Szent István király valójában 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján hunyt el. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon emelték oltárra, mégpedig 7. Gergely pápa hozzájárulásával István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentély avatásával volt egyenértékű. Az évszázadok során ugye az ünnep jelentése, illetve megítélése azért mindig függött és folyamatosan változott is az éppen aktuális politikai rendszerektől. 1083 Szent László elrendeli István relikviáinak oltárra emelését. A következő fontos dátum 1222, az aranybulla törvénynapként rögzíti megtartását Fehérváron. 1771-ben Mária Terézia országos ünnepé nyilvánítja, és Budára hozatja a Szent Jobbot. 1891-ben Ferenc József hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánította ezt a napot, és 1950 után a kommunista hatalom átnevezi, a Népköztársaság és az Alkotmány ünnepévé válik akkor. Aztán az újabb forduló 1991, és 1991 óta a rendszerváltás után a parlament Magyarország hivatalos állami ünnepévé nyilvánította augusztus 20-át, ami Szent István király napja, az államalapítás ünnepe és az új kenyér ünnepe. Ezt tartjuk ma, augusztus 20-án. Mindenkinek csodás napot kívánunk!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt, másfél perccel jó reggelt kívánok. Ez a csütörtök reggeli hírmagazin, ezúttal két témával. A lendvai községi tanács törvényes határidőn belül nem nevezte ki az önkormányzati választások lebonyolításához szükséges választási bizottságokat. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény értelmében a választások időpontjának meghirdetése után ezt a feladatot az Országos Választási Bizottság végzi el, amely a két nappal ezelőtt megtartott ülésén kinevezte a három bizottság tagjait. Fehér Ilona összeállítását hallják a témáról.
2: A lendvai községi tanács lekéste az önkormányzati választásokat lebonyolító választási bizottságok tagjainak kinevezését. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény 38. cikkelye értelmében ilyen esetben az Országos Választási Bizottság végzi el ezt a feladatot. A községi hivatal a községi tanács javaslatait továbbította az Országos Választási Bizottsághoz, amely augusztus 18-án egy kivételével megerősítette a javaslatokat. A Lendva Községi Választási Bizottság esetében az Országos Bizottság figyelembe vette a Szociáldemokrata Párt javaslatát, amit a községi tanács nem tett meg, annak ellenére, hogy a pártoknak ebben az esetben előnyük van. A Lendva Községi Választási Bizottság elnöke Cvetka Zsironik, helyettese Szarako Ciper. A bizottság tagjai Alexander Márics, Samantha Rezsonya, Stefan Gasparics, Gönc Renáta, Ivan Koncut és Kaja Törnár. A Magyar Nemzetiségi Különválasztási Bizottság elnöke Karincs Csáp, helyettese Magyar Denisz. A Magyar Nemzetiségi Különstátusú Tanácstag megválasztását kísérő bizottság tagjai Gömbös Géza, Bacsi Kleiderman Mónika, Szőke Eugen, Bacsi Jászná, dr. Kaszás Habjanics Mihály és Kepe Zsuzsi. A Roma Közösség Különválasztási Bizottságának elnöke Szergeja Szukics, helyettese Bánotai Farkas Brigita. A roma választásokat lebonyolító bizottság tagjai Matyasec Barbara, Renáta Vida, Fehér Erika, Brigitta Skörbán, Áles Kontrec és Leonardo Horváth.
1: Álmaim a fában címmel nyitotta meg Magyar János Lendva község polgármestere Pál Franc fafaragó művész önálló kiállítását a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa lendvai területi kirendeltsége szervezésében. A tárlaton csillagászati rendszerek és más tárgyak lépnek működésbe, az alkotó képzelet erejének, gyakorlati tudásának és matematikai képességének eredményeként. Botka Ágnes interjújából következik részlet.
3: Engem érdekelt mindig a jelen dolgok, a mozgás, nem csak, hogy mondjuk, mint a planetárium, vagy az a időgép, hogy csak ottan van, és el is az nem mutat semmit, nem? Hogy mozogjon, és hogyan is ezt, hogyan megoldani, hogy ez a dolog működjön, az mindig volt nekem a gondolatom, vagy avval foglalkoztam, hogyan azt megcsinálni, nem? Van itt olyan apró dolog, mint a körmem, amit csináltam, mint mondják a diatonikus harmonikával, a gombokat, meg a trombitákat, meg a valami állvány volt, amikor a harmonikát állítsak, ahol a kis lábok vannak. Nem nagyobb, mint a kis ujjabb, ilyen picikék, innen megnézni. Meg egészen mondjuk a legnagyobb nagyságra ez a planetárium, ami 3 méteres átmérett helyességet használok körbe, hogy működhetik, hogy ne akadjon el valahol, nem? Minden látott, szóval reális, gyorsabb mozgásban minden van reálisan, még bolygó milyen gyorsan mozog. És a nagysága is minden bolygó, a egyik a másik, ahol minden reális méretben van. Remélem, hogy látják, hogy mondjuk mint mondják a tőtő, a rakéták mindent csinálok, nem?

Augusztus 20-a van, Szent István király ünnepe. Szent István király alakját és legfontosabb relikviáját, a Szent Jobbot már a kezdetektől fogva számos vallásos legenda és csodás elbeszélés övezte, amelyet a középkori krónikák megőriztek a számunkra is, úgyhogy érdemes majd erre is kitérni, de először, mielőtt arra rátérnénk, nézzük a régmúltat. A régmúlt időkben egészen a középkortól a 19. századig az augusztus 20-ai ünnepségek teljesen más képet mutattak, mint a mai modern, úgynevezett fesztivál jellegű rendezvények, hiszen nagyon sok mindent tartanak, napjainkban az ünnepet nagyszabású rendezvénysorozatok kísérik. A hivatalos állami programok ma a budapesti Kossuth téren kezdődnek zászlófelvonással és tisztavatással, ezt követi a Magyar Honvédség légiparádéja a Duna felett, délután pedig a Szent István Bazilikánál tartanak ünnepi szentmisét, valamint a Szent Jobb körmenetet is. A családokat a Magyar Ízek utcája és kézműves vásárok várják, az ünnepséget pedig hagyományos, monumentális esti budapesti tűzijáték és fényfestés zárja majd a Dunaparton. De mindenütt a világban a magyarok augusztus 20-át ünneplik, így a Muravidéki Magyarság is tegnap tartotta központi ünnepségét. 8 óra után majd az ott elhangzott beszédeket fogjuk visszaidézni önöknek, és ha már említettem a régmúltat, akkor bizony a régmúlt időkben az augusztus 20-ai ünnepségek teljesen másképp zajlottak, mint a mai modern rendezvények. A hangsúly ugyanis az egyházi rítusokon, a jogszolgáltatáson és a szigorú uralkodói hagyományokon volt. De hogy milyen voltak a középkori törvénynapok, illetve milyen volt a Szent Jobb kultusza a barokkorban, mindjárt erre is kitérünk. 6 óra 41 perc van, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, innen a Lendvai stúdióból, már is jön Eva Max.

Nézzük, hogy egykoron, a régmúltban, augusztus 20-a miről volt inkább nevezetes. Ahogy mondtam, akkor a hangsúly az egyházi rítusokon, a jogszolgáltatáson és a szigorú uralkodói hagyományokon volt. Szent István 1083-as szentélyavatása után az ünnep azonnal az egyik legfontosabb egyházi és világi alkalommá vált. Az 1222-es aranybulla törvénybe iktatta, hogy az uralkodónak minden évben augusztus 20-án Székesfehérvárott törvénynapot kell tartania, tehát bíráskodni. A király vagy a nádor ezen a napon személyesen hallgatta meg a panaszosokat, és úgymond tett igazságot. Az ország nemesei Fehérvárra sereglettek, ez volt a gyülekező nap, így az ünnep egyben politikai és társadalmi fórumként is szolgált. A török hódoltság alatt a hagyomány háttérbe szorult, de aztán a 18. században új erőre kapott, miután Mária Terézia 1771-ben hivatalos, állami és egyházi ünneppé nyilvánította ezt a napot. És visszatért a relikvia is, hiszen az uralkodónő Reguzából, ami ma Dubrovnik, visszaszerezte Szent István épségben maradt jobb kezét, a Szent Jobbot. És az első körmenetek is ehhez kapcsolódnak, hiszen ezt a relikviát Raguzából Budára szállították, és ettől kezdve augusztus 20-án hatalmas, fényűző barokk körmeneteket tartottak a várban, amelyeken a papság mellett a főnemesség is teljes díszben vonult fel. Természetesen népi hagyományok is hűen őrzik augusztus 20-a tiszteletét, hiszen ez hivatalosan az aratás vége, míg a városokban és az udvarban a Szent Királyt ünnepelték, a vidéki lakosság számára ez a nap a paraszti évkör egyik legfontosabb fordulónapja volt. Augusztus közepére a legtöbb helyen befejeződött az aratás, az új búzából, őrölt lisztből ezen a napon sütötték az első kenyeret, és ez volt úgymond az élet ünnepe. És nyilván, hogyha népi hagyományok, akkor ez nem maradhat időjárás jóslás nélkül, illetve gólyahír nélkül. A népi megfigyelés úgy tartja, illetve a népi megfigyelés szerint a gólyák augusztus 20-a körül gyülekeznek és indulnak el délre, ami az ősz közelétét jelezte. Úgy tartották, ha ezen a napon szép az idő, akkor a szüret is bőséges és sikeres lesz.

Roy Gallery zenélt Tarján Zsófékkal, Geszti Péterrel, és ez volt a Csak te kell lesz című slágerük. Most 6 óra 51 perc van, jó reggelt mindenkinek, ez a Muravidéki Magyar Rádió augusztus 20-ai adása. Csütörtök van, és innen a Lendvai stúdióból mindjárt jön Diaz és Menta aktuális újdonsága, a Méreg című dal, de természetesen a mai napról, augusztus 20-áról és annak jelentőségéről a mai reggelen délelőttön még sokat fogunk majd szólni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Többek között megnézzük majd a Szent Jobbhoz kapcsolódó legendákat, csodákat, Szent István király alakját és legfontosabb teendőit. Vallásos legendák, csodás elbeszélések övezik mind a mai napig az ő alakját, a középkori krónikák pedig meg is őrizték számunkra leginkább a Hartwig-féle legenda, úgyhogy ezzel még majd jövünk a mai reggelen és délelőttön. A folytatásban, ahogy ígértem, zenélünk, aztán 7 órakor lesznek friss hírek is, és ami még nagyon fontos, hogy keresünk, illetve egészen pontosan a rendőrség keres, egy eltűnt személyt a lendvai rendőrség tette közzé a felhívás, mi ebben olyan módon próbálunk segíteni, hogy önökhöz is eljuttatjuk, illetve hogyha ellátogatnak a Facebook oldalunkra, akkor ott meg is találják a részleteket, tehát eltűnt személyt keresünk. A lendvai rendőrség keresi az 1988-as születésű Mário Hozjánt, akinek augusztus 18-án veszett nyoma. Mário Hozján 185 centi magas, vékony testalkatú, világos szemű, rövidre vágott világos hajú és rövid szakálla is van. Karjain, lábain tetoválások vannak. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és bézs színű rövidnadrágot viselt. A rendőrség ezúton arra kér mindenkit, hogy aki esetleg találkozott vele, látta őt, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, értesítse azonnal a lendvai rendőrséget, vagy a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja közvetlenül a 113-as telefonszámot. Köszönjük segítségüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Franci Matóz, szlovén belügy és közigazgatási miniszter kétnapos hivatalos látogatást tesz Belgrádban, ahol tárgyalásokat folytat szerb hivatali partnerével, Ivica Dačićjal, a két ország közötti rendvédelmi és hatósági együttműködés elmélyítéséről. A találkozó középpontjában a kétoldalú és regionális rendőrségi együttműködés további erősítése és az információ csere áll majd az illegális migráció kezelése és a migráns csempészet elleni küzdelem területén, valamint a két rendőri erő együttműködése a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, közölte a belügyminisztérium a látogatás bejelentésekor. Június elején Dačić gratulált Matóznak a kinevezéséhez, és felkérte, hogy Szerbia legyen az első között az általa miniszterként meglátogatott országok sorában. Xi Jinping, kínai elnök gratulált szerdán Baka András köztársasági elnöknek hivatalba lépéséhez. A kínai külügyminisztérium közlése szerint Xi üzenetében felidézte, hogy Magyarország az első között ismerte el a kínai népköztársaságot, és hangsúlyozta, hogy a két ország között régóta áll fenn hagyományos baráti kapcsolat. Újabb részletek derültek ki a Zadar környékén pusztító gyújtogatás sorozat egyik gyanúsítottjáról. A hatóságok által elfogott férfi 2017 óta több mint 220 000 eurónyi nemzeti és Európai Uniós mezőgazdasági támogatásban részesült, miközben a gyanú szerint társaival együtt 10 különböző helyszínen gyújtott tüzet a térségben. A hatóságok akár terrorizmus vádjával is bíróság elé állíthatják. Nyolc az EU-n kívüli ország elfogadta, hogy igazodik az Európai Unió legújabb Belarusz ellen bevezetett szankcióihoz. Minsknek az Ukrajna ellen folytatott orosz háborúhoz nyújtott támogatása miatt. Albánia, Bosznia és Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Montenegro, Észak-Macedónia, Norvégia és Ukrajna gondoskodik arról, hogy nemzeti politikája megfeleljen az Európai Unió tanácsa által július 23-án elfogadott intézkedéseknek, közölte az Uniós Bizottság. Az EU üdvözölte a döntést. A szankciók kiterjesztik azokat a korlátozásokat, amelyek olyan árukra és technológiákra vonatkoznak, amelyek erősíthetnék Belarus katonai, technológiai, védelmi vagy biztonsági képességeit. 34 év után találtak meg két belga hegymászó holttestét a svájci Alpokban. A maradványokra július 26-án egy túrázó bukkant rá az olasz határ közelében lévő olvadó Trift Gletscheren. A holttest maradványokat a Sioni Wallis Kórház igazságügyi orvostani intézetébe szállították, hogy azonosíthassák őket. 1992. szeptember 4-én a két férfi a Weissmith menedékháztól indult. Céljuk a 4017 méter magas Weissmith csúcsa volt, és egészen az Almagel menedékházig jutottak. Céljukat azonban a hirtelen rájuk törő rettenetes időjárás miatt nem érték el. Felkutatásukra a következő hónapokban több kereső akciót is indítottak, amelyek során ugyan egy hátizsákot megtaláltak, magukra, hegymászukra azonban nem bukkantak rá. Sport. Luka Dončić nem egyszerű nyári edzőtábort szervezett csapattársainak Szlovéniában. A Los Angeles Lakers játékosai augusztus 20-ától Ljubljanában töltenek együtt néhány napot, a program pedig a közös edzéseken jóval túlmutat. Dončić magángépet bérelt a társaság egy részének, szlovén ajándékokkal készül, elviszi társait egyik kedvenc éttermébe, a Bléditónál horgászatot tervezett, és még egy golfcsata is bekerült a programba.
1: Időjárás.
2: Az északnyugati hegyvidéki tájak felett változóan felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan helyi záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Másutt jobbára napos idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel. Késő délután Szlovénia nyugati felén megnő a viharok valószínűsége, míg keleten továbbra is többnyire száraz marad az idő. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet északnyugaton 25, máshol 29 és 34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Egerbe, a Hősök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

a szónokait is hallhatják, illetve gondolataikat majd augusztus 20-a kapcsán. De ha már szépen végigmentünk a történelmi eseményeken, akkor nézzük azért a legendákat és a csodákat, amelyek a Szent Jobb történetéhez fűződnek és különleges jelentőséggel bírnak, hiszen Szent István király alakját és legfontosabb relikviáját, a Szent Jobbot már a kezdetektől fogva számos vallásos legenda meg csodás elbeszélés övezte. A középkori krónikák, leginkább a Hartwig-féle legenda őrizte meg számunkra. Ugye már eleve a Szent Jobb megtalálásának is van egyfajta csodája. A legnagyobb rejtély és csoda magának a jobb kézfejnek az épségben maradása. A legenda szerint, amikor István király 1038-ban meghalt, a székesfehérvári bazilika sírkamrájába temették. Az ezt követő trónharcok és lázongások miatt a fehérvári káptalan aggódott a holttest biztonságáért. Amikor a sírt felnyitották, hogy a testet a föld alatti szikla sírba rejtsék, azt látták, hogy miközben a test többi része elporlatt, a király jobb keze teljesen épp maradt, mintha csak élt volna. A krónikák szerint a sír felnyitásakor az egész bazilikát rendkívüli kellemes, balzsamos illat árasztotta el, amit a jelenlévők egyébként égi jelként értelmeztek. A Szent Jobb leválasztása után a bazilika kincstárosa, egy Merkur nevű szerzetes, eldobta a relikviát és saját birtokára Bihar megyébe menekítette. 1083-ban a szentély avatási eljárás során Szent László király fülébe jutott a hír. Amikor meghallotta Merkurt, a szerzetes bűnbánóan bevallotta a tettét, amikor hozzálátogatott. Elmesélte, hogy egy fényes ruhájú angyal jelent meg neki álmában, egy gyönyörű kendőt adott át a Szent Jobbal, és megparancsolta, hogy őrizze azt. Ez volt a látomás, és erre László király nem büntette meg Merkurt, hanem itt jön a lényege ennek az ünnepnek is, a megbocsátás, mert a lopás mögött isteni akaratot látott. Az ereklye őrzése helyén alapította meg a Szent Jobbi apátságot, ugye ez ma a Románia területén található, amely évszázadokon át a relikvia otthona is volt. Az 1083-as szentélyavatás egyébként nem indult zökkenőmentesen, Szent László és a papság napokon át próbálta felemelni a sírt lezáró hatalmas márványkövet, de az meg sem mozdult. A legenda szerint egy szentéletű apáca Caritas látomást kapott. Megüzente a királynak, hogy mindaddig nem fogják tudni felnyitni a sírt, amíg László békjóban tartja unokatestvérét, a trónfosztott és bebörtönző Salamon királyt. És itt is belép a megbocsátás ereje, hiszen László azonnal szabadon engedte Salamont, és általános kegyelmet hirdetett. Amikor visszatértek a sírhoz, a nehéz kő a krónikák szerint olyan könnyen felemelkedett, mintha semmi súlya nem lett volna. És hogy milyen csodák voltak ennél a sírnál, majd ezekre is kitérünk, de most érkezzen a Well Hello slágere, utána pedig belelapozunk egy picit a napi kalendáriumban.

Lapozunk most bele a napi kalendáriumba, és nézzük, hogy mi minden kötődik ehhez a mai naphoz. Nos, 1960-ban ezen az augusztus 20-ai napon visszatért a Földre a Sputnik 5 űrhajó fedélzetén Strelka és Bjelka kutyákkal, akik egyébként túlélték ezt az utazást. Ez 66 évvel ezelőtt történt. És szintén a mai naphoz köthető egy legendás dal, amit meg is fogunk hallgatni, mert hogy 53 évvel ezelőtt, 1973-ban megjelent a boltokban a Rolling Stones Angie című kislemeze, úgyhogy hamarosan majd ezzel folytatjuk, de hát van itt még a tarsolyomban jó néhány esemény és évforduló, amely természetesen ehhez a dátumhoz köthető, így a már említett Szent István király és a keresztény magyar állam alapítás ünnepe 1083 óta. És ugye 35 éve, 1991 óta Szent István ünnepét, a keresztény állam alapítás emléknapját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepnek nyilvánította. 80 évvel ezelőtt, 1946-ban átadták a forgalomnak az újjáépített Szabadsághidat Budapesten, amit Budapest ostromakor a II. Világháborúban robbantottak fel. És nem volt olyan nagyon régen, 20 évvel ezelőtt, 2006-ban halálos áldozatokat követelő vihar pusztított Budapesten és környékén éppen a Szent István napi tűzijáték alatt, és ennek a történetnek az az érdekessége, hogy egyáltalán nem maradt félbe a tűzijáték, így a viharban nagy tömegek indultak meg, és bizony halálos áldozata is lett ennek a 20 évvel ezelőtti tűzijátéknak. Na de most jön egy olyan dal, ami remélem, hogy mindenkiben szép emlékeket idéz fel, ez pedig nem más, mint a Rolling Stones Angie című slágere, és hát legendás a dal, bármilyen hihetetlen, de éppen 53 évvel ezelőtt jelent meg ezen a napon.

0: Reklám.
1: Hagyományosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem. A vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Időjárás. Fél nyolc múlt másfél perccel friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárással kezdünk. És azzal a nem túl jó hírrel, hogy megint egy rendkívüli melegedésbe megyünk bele, jön az újabb hőhullám, mától fokozódik a kánikula, és ezt most már a reggeli hajnali órákban is tapasztaltuk, hiszen éjszaka nem hűlt vissza. A levegő lendván most 22 fok van, és meglehetősen fülleti időt kaptunk, de nem csak Lendvára jellemző ez, hanem az egész országra. Most jelenleg mindenütt derült az idő, napsütéssel, és helyenként már most 25-26 fokkal. Lesz ez sokkal több is, hiszen napos időt kapunk a folytatásban, főként délután lehetnek majd az erőteljesebbé váló felhőkből esők, záporok, zivatarok. 32 és 37 fok várható majd a legmelegebb órákban. A forróság a következő napokban folytatódik, rendkívüli melegedéssel indulunk neki a hőhullámnak, ami egyre veszélyesebbé válik. Pénteken a sok napsütést fátyol és gomoly felhők szűrik, helyenként erőteljesebb lesz ez a gomoly felhők képződés. A mostani prognózis szerint holnap van a legnagyobb esélye a kialakuló záporok, zivataroknak, helyenként akár heves zivatar is lehet. Élénk lesz a szél, zivatarok környezetében viharos, erős széllökések lehetnek. A hőmérséklet holnap hajnalban 16-23, délután jellemzően 30 és 38 fok között alakul majd. A szombat napos időt hoz gyengén felhős időszakokkal, 16-24 fokkal hajnalban, délután 28-35 fok lesz a jellemző. Ahol intenzívebb lesz a gomoly felhő képződés, ott 30 fok alatt marad a maximum. Vasárnap napos idővel érkezik, fátyol és gomoly felhőkkel, legfeljebb kisebb záporok lehetnek. 15-22 fokról délutára 27-35 fok közé melegszik fel a levegő. A jövő hét elején is még marad a kánikula, hétfőn sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, helyenként záporok, zivatarok kialakulásával, megélénkülő széllel. A hőmérséklet hétfő hajnalban 13-22, délután 26-35 fok között valószínű. Kedden a megnövekvő felhőzet mellett csak rövid időre süt ki a nap, de marad a meleg, viszont több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar, viharossá fokozódik a szél, kedden hajnalban 14-22, délután 26 és 35 fok várható, és szerdától csillapodik majd a kánikula, sokkal elviselhetőbb tartományba kerül. A hőmérséklet szerdától tartósan 30 fok alatti értékeket fog mutatni a hőmérő, de még mindig nyáriasan alakul, általában 27-28 fokkal. Már is mondom, hogy orvos meteorológiai szempontból ez a meleg mit generál? Hát nyilván rengeteg olyan tünetegyüttest, amit nagyon nehezen tolerálunk, és a forróságban, a rendkívüli melegedésben ezek a tünetek egyre inkább veszélyessé válnak. Kedvezőtlen tehát ez az időszak a frontérzékenyeknek, több lesz a rosszul lét, szédülés, fáradtságra panaszkodnak sokan. A figyelem, a reakciókészség nagy mértékben romlik, ennek azért veszélyes következménye lehet a közlekedésben. Rendkívül magas hőmérsékletben hőegyensúlyi zavarok léphetnek fel, a strandolókat is veszélyezteti a napszúrás veszélye, és amennyiben nem kerülik a fokozott terhelést, kiteszik magukat a tartós napsütésnek, még a hőguta veszélyét is kockáztatják. Mindenképpen számítani kell fejfájásra, migrénes panaszok kialakulására, gyors a melegedés, tehát a keringési rendszerünket ezt nagy mértékben terheli. Sokan panaszkodnak majd kiugró vérnyomás értékekre mindkét irányban, gyakori fáradtságra, dekoncentráltságra, de akár a szorongásos panaszok is intenzívebben léphetnek fel, illetve a szervezetben a görcsös folyamatok erősödésével járhat az intenzív melegedés. Mindenki vigyázzon magára, amennyire lehet, a nagyon erőteljes fizikai terhelést ezekben a napokban kerülni kell.
1: Közlekedési hírek.
0: Tovább romlik a baleseti veszélyhelyzet csütörtökön az erősödő hőhullám és az erőteljes melegedés következtében. Jóval fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek lehetnek a sofőrök, úgyhogy vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan a nap folyamán. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, de élénk forgalomra kell számítani. Leginkább a nagyvárosok bevezető közútjain, most a reggeli munkakezdés miatt, és az autópályákon is élénk a forgalom, legyenek körültekintőek, óvatosak. Ma a Trafipax Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat! Fél nyolc múlt 7 perccel ezek voltak a friss információk, úgyhogy már is folytatjuk most a reggelt a Roy és Ádámmal. Itt lesz a Newell Evel Empire, és hamarosan Radics Kiki, de közben lesznek majd gyerekgondolatok is.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Szeretne valaki úgy idejönni mellém, hogy a kezébe veszi ezt a mikrofont, és elénekel egyedül egy dalt? Gyere, Hanna!
1: Jó van! Gyere be, rozsám, gyere be, csak magam vagyok idebe. Halom cigan lelki hegedűt, csak magam vagyok ide bent.
0: Nagyon ügyes vagy. Na, mit szóltak hozzá? Nagyon ügyes vagy, Hanna. Ki szeretné még kipróbálni a mikrofont? Na, gyere akkor, Alisa.
2: A kuska.

0: agyagy is a meg, huncut a magusul a fala meg.
1: Nagyon jó, meg Hannának is, akkor valaki esetleg szeretne valamit csak mondani, vagy énekelni még? Most akkor Kevin szerepel egyet a mikrofonba, gyere ide Kevin mellém.
0: Amikor jön valaki, akkor tudok játékot játszani vele.
1: Ezt szeretted volna mondani? Jól van, nagyon ügyes vagy. Valaki, ki lenne még az a bátor? Még adjunk valakinek lehetőséget.
2: Én mindig otthon játszok a játékokkal.
1: És mit játszok?
2: Tornázok.
3: MMR.

Radics Gigi énekelt, és ez volt a Kávé című dala. Hát, ha úgy gondolják, hogy kell az élénkítéshez a kávé, akkor bátran igyanak, bár a szakemberek egyébként ebben a forróságban pont nem ajánlják se a kávé, se az alkohol fogyasztását, ugyanis vízet vonál a szervezettől, éppen ezért jóval tompábbnak fogjuk érezni magunkat, hogyha kávét fogyasztunk. Tehát az élénkítő hatás az egyébként ebben a kánikulában nem olyan intenzíven tud érvényesülni, vagy ha kávét ittak, akkor ugye nem véletlen, hogy azonnal meg kell inni mellé legalább egy deci vagy másfél deci vizet, hogy visszapótoljuk a nedvességet a szervezetnek. Úgyhogy mindenkinek csodás reggelt, hogyha éppen kávéznak, reggeliznek, akkor jó kávézás, jó étvágyat kívánunk a reggelihez, az ne is maradjon ki egyébként a napi rutinból, azzal lehet jól és dinamikusan indítani a napot. Egyébként ma augusztus 20-a van, ami Magyarországon állami ünnep, munkaszüneti nap, tehát minden zárva van. Viszont másutt munkanap van, így itt Szlovéniában is, úgyhogy kitartást mindenkinek erre a mai munkanapra. Csütörtök van, és kánikulai napra készülhetünk. Önök pedig természetesen egy nagyon kellemes reggelre és délelőtre itt velünk, úgyhogy Katona Klári érkezik, és aztán hamarosan 8 órakor már friss hírekkel várja önöket Oleti Zsuzsanna, és reggel elmondtam egy órával ezelőtt, de aki nem hallotta volna, egy eltűnt lendvai szemét keres a rendőrség, és mi ebben igyekszünk segíteni, oly módon, hogy a felhívásukat közé tesszük. Egy eltűnt szemét keres a lendvai rendőrség. 1988-ban született Mário Hozient, aki augusztus 18-án tűnt el, akkor veszett nyoma. Az eltűnt személy Mário Hozián 185 centi magas, vékony testalkatú, szeme világos, haja rövid, az is világos színű, és rövid szakálla van. Karjain, lábain tetoválások láthatók, eltűnésekor pedig fekete rövidújú pólót és bézs rövidnadrágot viselt. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy aki esetleg látta, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétével kapcsolatosan, értesítse a lendvai rendőrkapitányságot, vagy a legközelebbi rendőrőrsöt, vagy hívja a 113-as telefonszámot. Segítségüket a rendőrség köszöni.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Mura vidéki magyar rádióban.
2: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 20-a, a Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe van ma. A Muravidéki Magyar Közösség az ünnep előestéjén rendván tartott központi megemlékezést a templom téren. A résztvevők Szent István király szobor előtt tisztelegtek, akinek legnagyobb érdeme a keresztény egyház megalapítása, az első törvények létrehozása és a magyarok jövőjének megalapozása volt. Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, és Horváth Tomi, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke mondott. Mindketten a muravidéki magyarok összefogásának és együttműködésének jelentőségét emelték ki. Orbán Dusán feladatként a kivívott értékek megóvását, az intézményes kereteink megerősítését és a jövőnk megfelelő formálását hangsúlyozta. Horváth Tomi szerint a magyar szó, a magyar iskola, a magyar rendezvény és a hagyomány érték a Muravidéken. Feladatunk a közös gondolkodás, a bizalom és a jövőépítés. Ez megmaradásunk titka, hangsúlyozta mindkét ünnepi szónok. Szent István szobrának megkoszorúzása után Martin Konrad Dolamics, lendvai plébános ünnepi szentmisét tartott a Szent Katalin templomban. A szentmise után Régi imák, új hangok címmel a pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus adott hangversenyt. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén országszerte ingyenes programok várják az érdeklődőket, akik a budapesti tűzijátékon kívül számos lehetőség közül válogathatnak. Ma reggel 8-kor kezdődik a Nemzeti Ünnep hivatalos programja a Kossuth téri zászló felvonással és tisztavatással. Az utolsó fellépő pedig csak hajnali 1:30-kor áll majd le a Műegyetem rakparton, így hosszú napra kell készülnie mindenkinek, aki végig akarja követni az ünnep eseményeit. Az idei ünnepség mottója 1000 éve együtt Európában. A Karmelita Kolostor, azaz az elnöki palota idén újdonságként reggel 8-tól délután 4-ig szabadon látogatható. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a szokásosnál is komolyabb forgalmi változásokra kell készülni Budapesten. Több hidat és rakpartszakaszt lezárnak, számos utcában pedig megállási tilalom lép életbe. Az Egyesült Arab Emírségek felfüggesztette minden Iránnal folytatott kereskedelmi, üzleti és pénzügyi tranzakcióját, gyakorlatilag elvágva gazdasági kapcsolatait szomszédjával, miután újabb rakétasorozat irányult az országra. Afra Al-Hameli, a külügyminisztérium stratégiai kommunikációs osztályának igazgatója hangsúlyozta, hogy az emírségek továbbra is szilárdan elkötelezett a nemzetközi pénzügyi rendszer integritásának megőrzése mellett, összhangban a nemzetközi joggal és a legmagasabb globális sztenderekkel. Kedden korábban Abu Dhabi azt közölte, hogy Irán két ballisztikus rakétát lőtt ki az országra, később azonban pontosították, hogy a sortüzet a hajózás ellen irányították. Sport. A Celje 1-1-es döntetlent játszott a Szlovánnal a Bajnokok Ligája selejtező utolsó fordulójának első mérkőzésén Pozsonyban. Vitor Campelos csapata szerdán visszavágót játszik Celjében.
1: Időjárás.
2: Az északnyugati hegyvidéki tájak felett változóan felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan helyi záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Másutt jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet északnyugaton 25, máshol 29-34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön más útzökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Lipics József felső lakosból. Temetése augusztus 20-án csütörtökön 13 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait ma 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A család tisztelettel kéri, hogy virág és gyertya helyett adományaikat jótékony célra ajánlják fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Lipics József felső lakosból. Temetése augusztus 20-án, csütörtökön, 13 órakor lesz a lakosi temetőben. Hamvait ma 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A család tisztelettel kéri, hogy virág és gyertya helyett adományaikat jótékony célra ajánlják fel.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a Scorpions slágere, Dust in the Wind, ez pedig a dal címe. 10 perccel vagyunk 8 óra után. Nagyon szép délelőttet mindenkinek, augusztus 20-a van. Szent István ünnepe, a Magyar Állam alapítás ünnepe és az új kenyér ünnepe is egyben. Úgyhogy ebben az órában is erre fókuszálunk. Hamarosan a tegnapi lendvai központi ünnepség központi ünnepi szónoklatait hallhatják majd. Egyrészt Ormán Dusántól, illetve Horváth Tomitól. Ugyanis tegnap a Szentmisét közvetítettük élőben, a beszédeket pedig ma idézzük vissza ezen az augusztus 20-ai ünnepen hamarosan. De előtte meghallgatjuk mindjárt majd a hét zeneszámát, Hibrid jön Szenával és egy közös dallal, és aztán majd lesz hét zeneszáma. De ami még fontos, ha már Szent István királyunk ünnepe van, akkor a mai gondolatot tőle hoztam, és a jósággal kapcsolatosan nagyon bölcsen Szent István azt mondta, a jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Legyen ez a mai nap mottója.

Ez volt a hét zeneszáma, amit Heinz Biga Gábor énekelt 8:45 után. Ma van augusztus 20-a, a államalapító Szent István király ünnepe és az új kenyér ünnepe. Rengeteg érdekesség kötődik a mai naphoz. Nagyon sok mindenre kitértem már a reggel folyamán. Ugye beszéltünk a legendákról, arról, hogy hogyan alakult ez az ünnep a történelem során, hogy a népi hagyományokban hogy köszön vissza. De a csodákra nem tértem ki, pedig higgyék el, hogy nagyon sok csoda kötődik ehhez a történethez, mert hogy Szent István király alakját, relikviáját, a Szent Jobbot már a kezdetektől fogva rengeteg csoda övezi, látomások és természetesen betegek gyógyulása. A középkori Hartwig legenda részletesen beszámol arról, hogy a szentélyavatási ceremónia idején a székesfehérvári bazilikában tömeges gyógyulások történtek. Olyan emberek, akik évek óta vakok, süketek vagy bénák voltak, a király sírjánál és sírjának érintésétől vagy a közelében való imádkozástól azonnal visszanyerték egészségüket. Ezeket a korabeli egyház hivatalos csodákként jegyezte fel a szentélyavatás bizonyítékaként. De természetesen, hogyha magát a Szent Jobbot nézzük, akkor a II. Világháború végén ez a Szent Jobb egy egészen elképesztő, kalandos és kalandfilmbe illő utat járt be, amely végül egy ausztriai barlang mélyén ért véget. 1944 végén, ahogy a szovjet hadsereg közeledett Budapest felé, a nyilas kormány úgy döntött, hogy a korona ékszerekkel, tehát a Szent Koronával, a jogarral és az ország almával együtt a legértékesebb nemzeti vallási relikviákat, a Szent Jobbot is nyugatra menekíti a harcok elől. A relikviák biztonságáért a magyar királyi korona őrség felelt élükön Pajtás Ernő ezredessel. A kincseket először Veszprémbe, majd Kőszegre szállították, végül 1945 márciusában átlépték az osztrák határt. A koronaőrök a Salzburgi Alpokban található Máci községben állomásoztak le, mivel a háború az utolsó napjaiba lépett, és az amerikai csapatok rohamosan közeledtek, a kincsek biztonsága közvetlen veszélybe került. Pajtás Ernő ezredes úgy döntött, hogy a Szent Koronát és a királyi jelvényeket ketté osztják és elássák, nehogy minden egyszerre vesszen el. A Szent Jobbot nem ásták el a földbe, ehelyett a helyi plébános Anton Strasser segítségét kérték, aki elvállalta és vállalta azt, hogy elrejti a relikviát, mégpedig egy barlang mélyén. Hogy a kincs teljes biztonságban legyen a bombázásoktól meg a fosztogató katonáktól,

a plébános a Mazzi melletti erdőben található sziklabarlangba, egy természetes kőfülkébe tette és rejtette el az erekjét. A Szent Jobb egy nagyon egyszerű lelakatolt fa és bádogládában pihent a hideg sötét barlang mélyén, avarral és gajakkal letakarva. Csak a plébános és néhány hűséges koronaőr tudta a pontos helyszínt. 1945. májusában az amerikai hadsereg megszállta ezt a területet, a koronaőrök fogságba estek, de azonnal jelentették az amerikai parancsnokságnak, hogy milyen felbecsülhetetlen értékű kincsek vannak a környéken. Az amerikai hadsereg műkincsvédelmi tisztjei Mazzibe érkeztek. Anton Strasser plébános elvezette az amerikai katonákat a barlanghoz, és sértetlenül kiásták a ládát. A Szent Jobb tökéletes állapotban vészelte át a barlangi nyírkosságot is. És aztán megtörtént a diadalmas visszatérés, mert az amerikaiak átadták a relikviát a Salzburgi érsekségnek, ahonnan 1945. augusztus 19-én, pontosan az ünnep előestéjén, ünnepélyes keretek között visszaszállították repülővel Budapestre. Hát ez a Szent Korona egyik érdekes megtalálásának és rejtőzködésének a története egy osztrák barlangban. Rengeteg legenda történet kapcsolódik hozzá, ez csak egy a sok közül. A folytatásban pedig a tegnapi megemlékezés ünnepi beszédeit fogják hamarosan hallani itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Nagy Szilárd és Ragány Misa és az ünnephez kapcsolódó dal, ez volt a Drága Hazám. A tegnapi augusztus 19-i központi muravidéki Szent István napi megemlékezés lendván az összetartozás, az államalapítás és a kulturális örökség jegyében zajlott. A muravidéki magyarság szervezeteinek képviselői ünnepi beszédek kíséretében helyezték el az emlékezés koszorúit a Szent István szobornál. A Szent Katalin plébánia templomban tartott ünnepi liturgia során pedig megáldották a nemzeti összetartozást és az életet jelképező új kenyeret. A hivatalos programok lezárásaként a kapella Quincy's Lessons énekegyüttes adott koncertet Régi imák új hangok címmel. A tegnapi rendezvény méltó, meghitt hangulatban biztosította az itteni magyar közösség kulturális és szellemi egységének megerősítését. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke a Szent István szobor mellett kiemelte a keresztény hitre épülő ünnep szellemiségét és az egység erejét.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves muravidéki magyarok! Augusztus 20-a minden magyar ember naptárában, a világ bármely pontján is éljen, piros betűvel van beírva. Ezen a napon nem csupán egy történelmi dátumra emlékezünk, hanem egy 1000 éves nemzet létét ünnepeljük. Ma az ünnep előtti napon arra az államalapításra és szellemi örökségre tekintünk vissza, amelyet királyunk hittel és bölcsességgel épített fel a magyarság számára. Szent István nem csupán országhatárokat jelölt ki, hanem egy olyan értékrendet és jövőképet hagyott ránk, amely a keresztény hiten, a rendre való törekvésen és a hazaszereteten nyugszik. Ezt a szellemiséget hordozzuk mi is itt a Muravidéken, ahol, bár a történelem többször is próbára tett minket, hazára és otthonra leltünk, és hisszük, hogy az összetartozásunk a legfőbb megtartó erőnk. Voltak jó és nehéz esztendőink, felemelő pillanataink és kihívásokkal telő időszakaink. De ha visszatekinthetünk és az ősök példáját tartjuk szem előtt, elmondhatjuk, a mi élni akarásunk és belső tartásunk minden vihar túlélt. A Muravidéket otthonnak nevezni kiváltság, magyarnak lenni itt pedig felbecsülhetetlen ajándék, és egyben olyan nemesi küldetés, amely nemzedékről nemzedékre viszünk tovább. Jelenlegi jogaink szilárd alapokon nyugszanak, ám megőrzésüket folyamatos gondoskodást igényel. Feladatunk egyértelmű, óvni a kivívott értékeket, megerősíteni intézményes kereteinket, és elszántan formálni a jövőt. A mindennapok kihívásai ellenére elkötelezetten dolgozunk azon, hogy szülőföldünkön mindenki megtalálja a boldogulását, és biztonságos, békés távlatokat teremtsünk a jövő nemzedék számára. Ez a közös szándék és a tenni akarás vezéreljen bennünket, hiszen a holnap alapját a mindennapi együttműködésünk rakja le. Ahogy ma az új kenyér megáldásával az összetartozásunkat és a megmaradásunkat ünnepeljük, úgy az asztalra kerülő mindennapi kenyér és az összefogás jelképe. A szántóföldet művelő gazda odaadó munkája, a gabonaszemeket finom liszté örlő molnár gondos tevékenysége, a pékmester szakértelme és a természet kegyelme ötvöződik benne. Ahogy a kenyér sem egyetlen ember kezének munkájából születik, úgy közösségünk megtartása, hagyományaink ápolása és anyanyelvünk továbbadása sem egy személyes feladat. Ez a nemes küldetés mindannyiunk közös felelőssége. Köszönet illet mindazokat a nemes lelkű embereket, akik Szent István atyai intelmei vezérelnek, és akik csendes mindennapi munkájukkal szolgálják és erősítik a közösségünket. Hálásak lehetünk mindazoknak, akik hűséggel őrzik a magyar szót, hisz ők biztosítják a muravidéki magyarság megtartó erejének alapjait. Ezt a közösséget szolgálni és képviselni, a magyar identitásunkat pedig megélni olyan küldetés, amely büszkeséggel és hálával tölt el minket. Tisztelt ünneplő közösség! Kívánom, hogy a mai ünnep erősítse meg bennünk a meggyőződést, amíg összetartunk, közösen gondolkodunk és közösen építkezünk, addig a jövőnk is szilárd alapokon nyugszik. Legyen ez az ünnep a hála, a lelki megújulás, valamint az erő és a bizakodás napja mindannyiunk számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

0: Magyarnak lenni Muravidéken felelősség, hangsúlyozta tegnapi beszédében Horváth Tomi, a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, aki Szent István öröksége mellett kiemelte a számvetés idejét is.
1: Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Augusztus 20-a minden magyar számára több egy egyszerű ünnepnél. Ezen a napon nem csupán Szent István királyra, az államalapítóra emlékezünk. Egy olyan örökség előtt hajtunk fejet, amely több mint 1000 éve összeköti a magyarokat az anyaországban és a határon túl, így itt, Muravidéken is. Szent István olyan ország alapjait teremtette meg, amely képes volt túlélni a történelem viharait. Olyan államot épített, amelynek erejét nem csak a hatalom, hanem a rend, a felelősség, a hit és a közösség iránti kötelesség adta. És talán éppen ezért ezen a napon nem elég csak ünnepelni. Ezen a napon számot is kell vetnünk önmagunkkal. Mit jelent ma számunkra Szent István öröksége? Mit jelent magyarnak lenni itt Lendván, a Muravidéken? És talán a legfontosabb kérdés, merünk-e Szent István szemébe nézni tiszta lelkiismerettel? Merjük-e azt mondani, hogy mindent megtettünk azért, a közösségért, amelyet ránk bíztak? Hogy nem saját érdekeink helyeztük a közösség érdekei elé? Hogy tudtunk egymással tisztességesen beszélni akkor is, amikor nem értettünk egyet? Ezek ma nem könnyű kérdések. Mert be kell vallanunk, a politikai kultúra az elmúlt időszakban nagyon alacsony szintre süllyedt. Egyre gyakrabban látjuk, hogy az érvek helyét, a személyeskedés, a párbeszéd helyét a vádoskodás veszi át. A politikai vita sokszor már nem arról szól, hogy hogyan tudunk együtt többet tenni a közösségért, hanem arról, hogyan tudjuk a másikat legyőzni vagy lejáratni. Pedig Szent István öröksége nem erről szól. Nem arról, ki áll a középpontba, hanem arról, hogy mit hagyunk magunk után. Lehet eltörő véleményünk is, hogy közben tiszteljük egymást. Lehet vitázni úgy is, hogy ne romboljuk le egymást. És lehet közösséget vezetni úgy is, hogy a tisztséget nem hatalomnak, hanem szolgálatnak tekintsük. Mert magyar közösségként itt a Muravidékén különösen nagy a felelősségünk. Nekünk minden magyar szó, minden magyar iskola, minden magyar rendezvény, minden hagyomány és minden közösen megélt ünnep érték. A kisebbségi közösség legnagyobb ereje ugyanis nem a létszámban van, hanem az összetartásban. Ha összetartunk, van jövőnk. Ha képesek vagyunk egymást meghallgatni, van jövőnk. Ha a fiataljainak meg tudjuk mutatni, hogy érdemes itt magyarnak lenni, akkor van jövünk. Ezért ne engedjük meg, hogy a személyes ellentétek vagy a politikai csatározások gyengítsék azt, amit elődeink generációkon keresztül megőriztek számunkra. Szent Istvánnak egy olyan korban kellett jövőt építenie, amikor a magyar közösség fennmaradása nem magától értetődő. Nekünk ma más kívásokkal kell szembesülnünk. A közömbösséggel, a széthúzással, az identitás lassú elvesztésével, s néha saját hibáinkkal. Ezért nekünk is építenünk kell közösséget, bizalmat és jövőt. Amikor ma Szent István szobrát megkoszorozzuk, nem csak előtte hajtunk fejet, egyben fogadalmat is teszünk arra, hogy amit örökségként kaptunk, azt továbbadjuk. Hogy a magyar nyelvet és a kultúrát nem csak ünnepnapokon, hanem a mindennapokban is őrizzük. És hogy a közösségért vállalt tisztséget nem kiváltságnak, hanem szolgálatnak tekintjük. Mert végül talán nem az a legfontosabb, hogy mindig igazunk legyen, hanem az, hogy tisztességesek maradjunk. Hogy egyszer majd az utódaink, a következő nemzedék azt mondják, voltak vitáink, voltak hibáink, de szerettük a közösségünket, és amikor választanunk kellett saját érdekünk és a közösség érdekei között, képesek voltunk a közösséget választani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma Szent István ünnepén kívánom mindannyiunknak, hogy legyen bennünk elég bátorság a változtatáshoz, elég alázat egymás meghallgatásához, és elég erő ahhoz, hogy közösen építsük tovább azt, amit elődeink ránk hagytak. Ne feledjük, a magyarságunkat nem csak őrizni kell, meg is kell élni. Nem csak beszélni kell róla, tenni is kell érte. És amikor most Szent István szobrára tekintünk, tegyük fel magunknak még egyszer a kérdést, merünk-e Szent István szemében nézni tiszta lelkiismerettel? Ha erre ma még nem tudjuk teljes bizonysággal igennel válaszolni, legyen bennünk annyi őszinteség, hogy kimondjuk, van még dolgunk. Van még mit építenünk, és van még mit tennünk egymásért. De amíg van bennünk hit, akarat, összetartás és felelősség, addig van magyar jövő itt Lendván és a Muravidéken is. Szent István öröksége kötelez bennünket. Őrizzük meg, amit kaptunk, építsük tovább, amit örököltünk, és adjuk át a következő nemzedéknek erősebben, mint ahogyan mi kaptuk. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség nevében kívánok mindannyiuknak méltóságteljes, áldott és békés Szent István napot. Isten áldja a magyar közösséget, Isten áldja Lendvát és a Muravidéket, Isten áldja Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Kell még egy szó, Demjén Ferenc énekelte ezt a dalt, és ez a melódia tökéletesen és bizony mélyen kapcsolódik augusztus 20-ához, az államalapítás ünnepéhez, hiszen a dal alapvetően a magyarság gyökereiről, a hazatalálásról, a nemzeti identitásról szól, és nem véletlenül csendül fel szinte minden évben a hivatalos ünnepségeken, a tűzijátékok zenei aláfestéseként, vagy éppen a megemlékezéseken. Bár ez a dal a Honfoglalás című film főcímdala, augusztus 20-án ugye Szent István államalapítását ünnepeljük, mégis ez a történelmi lépés elképzelhetetlen lett volna a honfoglalás, azaz a hazatalálás nélkül, tehát a dal a fizikai és a spirituális otthonteremtésnek lett a himnusza. Így ezzel az augusztus 20-ai ünneppel is szervesen összekapcsolódik, hiszen nemzeti jelképeket hordoz szövegében, és ezzel a dallal nagyon szépen érzelmileg rá lehet hangolódni erre a mai ünnepre. Augusztus 20-a van, csütörtök, és 3 perccel vagyunk most 8:45 után.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Ez volt a Magna Cum Laude slágere és mezőmiséneket. Hoztam könyvajánlatot is. Ha már ünnep van, akkor ez az augusztus 20-ai ünnephez talán ez a mai könyv ajánló is kapcsolódik, meg maga a könyv is, hiszen ez a címe Magyar ünnepek könyve, Porogi András írta. Időutazásra hívunk az ünnepek világába, így kezdődik a könyv ajánlója. Megmutatjuk, hogyan ünnepeltünk 100, 200 vagy akár 1000 éve Magyarországon. Miben hittünk, mitől féltünk, mit ettünk, hogyan mulattunk, milyen tréfákon nevettünk, milyen dalokat énekeltünk, milyen varázslatokban hittünk és milyen képek előtt álltunk áhítattal. Az ünnep többnyire tiszta öröm és kivételes pillanat. Szín, zene, nevetés és együttlét, néha azonban egy nap, amit csak túl akarunk élni. Az ünnep minősége rólunk mesél, arról, hogy mit tartunk fontosnak, hogy hogyan élünk, miben hiszünk és hogyan akarunk emlékezni. Ez a könyv mindenkinek szól, aki szeretné megismerni a magyar ünnepeket. Ezt írta meg, és foglalta egy kötetbe Porogi András, a címe is a könyvnek, Magyar ünnepek könyve, keressék a könyvesboltokban.

0: Reklám.
1: Hagyományosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem. A vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Franci Matos, szlovén belügy és közigazgatási miniszter kétnapos hivatalos látogatást tesz Belgrádban, ahol tárgyalásokat folytat szerb hivatali partnerével Ivica Dacsitja. A két ország közötti rendvédelmi és hatósági együttműködés elmélyítéséről. A találkozó középpontjában a kétoldalú és regionális rendőrségi együttműködés további erősítése és az információ csere áll majd az illegális migráció kezelése és a migráns csempészet elleni küzdelem területén, valamint a két rendőri erő együttműködése a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, közölte a belügyminisztérium a látogatás bejelentésekor. Június elején Dacsics gratulált Matosnak a kinevezéséhez, és felkérte, hogy Szerbia legyen az első között az általa miniszterként meglátogatott országok sorában. Meha Brejc visszavonta az Zoran Stevanovics parlamenti elnök lemondását követelő petíció aláírásgyűjtési űrlapját, mivel több ezer szavazatot kapott Indiából és Izraelből. Brejc elmondta, hogy már közel 70 ezer aláírás gyűjtöttek össze, amikor hirtelen több ezer aláírást vettek észre Izraelből és Indiából, ezért eltávolították az online űrlapot. Brejc most a politikai pártok segítségére számít egy klasszikus aláírásgyűjtés megszervezésében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette közösségi oldalán, hogy vasárnaptól indul a leállított paksi turbinák visszakapcsolása. Meghatározta azt az időpontot is, amelytől Paks újra teljes kapacitással termelhet. A tervek szerint jövő csütörtök péntek körül újra teljes kapacitással működhet az erőmű. Oroszország újabb nagyszabású ballisztikus rakéta és dróncsapást mért Kijevre. A támadásban legalább 8 ember meghalt és 33-an megsérültek, írja a The Kiev Independent. Az orosz támadás nem sokkal éjfél után kezdődött, a város több pontját robbanások rázták meg. A támadás több órán át tartott, reggel 6 óra 17 perckor újabb robbanások történtek. A támadás miatt a lengyel légierő közölte, hogy vadászgépeket riasztott a lengyel légtér védelme érdekében. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen Donald Trump amerikai elnök szerdán, és más országokat is óva intett Teherán támogatásától. A múlt héten Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, szintén a világon még soha nem látott mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt. Trump kedden az Iránnal tárgyalásokat folytató Ománt is megfenyegette, úgy fogalmazott, hogy teljesen szét fogja bombázni az arab országot. Sport. A szlovén női röplabda válogatott az Európai Röplabda Szövetség hivatalos programja szerint augusztus 21-én pénteken kezdi meg szereplését a női röplabda Európa bajnokságon. Az A csoportos szlovén csapat első mérkőzését augusztus 22-én szombaton 15 órától játssza Németország ellen. Augusztus 23-án Törökország, majd később a további csoporttársak következnek. Az A csoport mérkőzéseit a törökországi Isztambulban rendezik. A szlovének ellenfelei a házigazda Törökország mellett Németország, Lengyelország, Lettország és Magyarország.
2: Időjárás.
1: Az északnyugati hegyvidéki tájak felett változóan felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Másutt jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet északnyugaton 25, másutt 29 és 34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: MMR.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok. Ez a dal pedig annyira friss, hogy csupán egy órája debütált, hiszen megjelent a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dala, és a dal és a hozzákészült videóklip éppen ma, augusztus 20-án az államalapítás és Szent István király ünnepén debütált. Az összetartozásról, hitről és kitartásról szóló ünnepi szerzemény a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg. A videóklipet csodálatos, kiemelt nemzeti értékeket képviselő középkori templomokban forgatták például

9 óra 26 perc van, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják augusztus 20-án csütörtökön, most már jócskán benne vagyunk a délelőttbe, és sok mindent hallhattak az ünnepről, az ünnep kapcsán is, viszont ami elmaradhatatlan csütörtökön, az a hamarosan 9:30-kor induló apró hirdetés sovatunk, tehát ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor pár perc múlva erre már lehetőségük is lesz. Csütörtök van. Az óránkénti friss hírek után a következő órában 4:11-kor a Tech műsor kezdődik majd. Szabó Márk várja önöket, és természetesen a mai naphoz kapcsolódóan még további érdekességekkel jövök egészen délig. Aztán délután 3 órakor jelentkezik a csütörtöki hírmagazin, ezúttal több téma is terítékre kerül. Augusztus 20-a a Magyar Állam Alapítás és Szent István Király emlékünnepe van ma. A Muravidéki Magyar Közösség az ünnep előestén Lendván tartott központi megemlékezést a templom téren. A jelenlevők Szent István király szobra előtt tisztelektek, koszorúztak, részt vettek az ünnepi szentmisén és az azt követő hangversenyen. Fehér Ilona számol be az eseményről. Aztán az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelep nyitónapján Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatóját kérdezte Botka Ágnes. A grádi vár már évek óta a denevérek számos faja számára szolgál kivételes élőhelyként. Az idei monitorozás során a szakemberek meglepő eredményre bukkantak. Ennek részleteit fogja elmondani Gregor Dománko, az intézmény szakmunkatársa Szabó Szuzinak, és természetesen önök is meghallgathatják ezt délután 3 órakor. És egy kis sport is jön, hiszen megkezdődött a pontvadászat a szlovén labdarúgó első osztályban U15, U17-es utánpótlás csapatok számára. A NAFTA újoncként tegnap délután a Lendvai Labdarúgó Akadémián fogadta Brynje Grosupje csapatát. U15-ös csapat 3-0-ás vereséggel, az U17-esek 1-1-es döntetlennel kezdték ezt az idei bajnoki idényt, részletek Horváth Dávidtól. 4 téma tehát délután 3 órakor a terepjáróban, tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol most Szekeres Adrián énekel, és aztán hirdetünk.

3,5 perccel vagyunk most, 9:30 után elindult az apró hirdetés rovatunk, tehát innentől már várjuk telefonjaikat, hirdetéseiket. Van, aki élt ezzel a lehetőséggel, e-mailben, messenger üzenetben is nagyon sok hirdetés futott be hozzánk, úgyhogy kezdhetjük is. Jó minőségű vegyes fehér bort árulnak, a hívható telefonszám 00 36 30 93 94 0 15-ös. Eladó Volvo S60-as 2001-es évjáratú személyautó, javításra szorul, vagy alkatrésznek árulják, benzines egyébként a gépjármű. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, tehát javításra szorul mindenképpen. Ki is vonták a forgalomból, nincs biztosítása sem ármegegyezés szerint. A következő telefonszámon lehet érdeklődni, 031 442 770.

Eladó most, mégpedig szeptember 5-én és 6-án árulják ezt a mustot, de már most lehet érdeklődni Lendva hegyen. Chardonnay, olasz Riesling és vegyes must lesz eladó. Az információs telefonszám 040-226-121. Aztán eladó Lentiben 1000 köpcentis, jó állapotú Suzuki Swift. 2002-es évjáratú az autó, csupán 120 ezer kilométert futott, első tulajdonostól eladó, a műszakija lejárt, de új akkumulátorral rendelkezik. A telefonszám 00 36 30 518 52 69. Idős hölgy fiatal kutyussal segítséget keres házi munkavégzéshez, a hölgy önellátó, ételkészítésben és az ingatlan alapvető takarításában lenne szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Az elvárás, alapvető elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Az információs telefonszám 041 296 279. Aztán eladó Marcaliban pálinka, főző, ami 80 literes, ezen kívül egy robogó, ami benzines, gyári szalagfűrész, 800-as bontott állapotban, aztán gumitalpas hómaró új állapotban, MZ150-es, ezen kívül szőlődarálót árulnak, ami gyári 220 voltos, és kis pótkocsit is árulnak, Hondához valót. A következő telefonszám nincs, címban Marcali, Szent János dűlő, itt lehet érdeklődni ezek szerint személyesen.

Eladó Bagotban 12 voltos csörlő, 5 tonna teherbírással keveset használták, 230 ezer forint az irányára, valamint eladó egy 26-os női férfi Genesis Mountain Bike 15 ezer forintért. A telefonszám 00-36-30-622-61-86-os. Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2000-es dízel autó második tulajdonostól rendszeresen karbantartott. A hívható telefonszám 041-644-680.

0: Van apró hirdetőnk, üdvözlöm a telefonálót, jó napot kívánok!
1: Egy kis helyreigazítást szeretnék kérni.
0: Na melyiket? Hirdetésről van szó.
1: A Bagodi.
0: A Bagodi. Igen.
1: Ez nem 15 ezer, hanem 150.
0: 150 ezer?
1: Igen.
0: A mountain bike? Jó. Akkor ezt módosítjuk valóban. Hát nagy a különbség, igen.
1: Leírni még, hogy vadonatúj állapotban van ez a kerékpár.
0: Jó, rendben, tehát 26-os női férfi Genesis mountain bike, vadonatúj állapotban 150 ezer forintért, rendben.
1: Igen, az újjára 270 ennek.
0: Módosítjuk, illetve már módosítottuk, mert hallják a hallgatók. És mondom a telefonszámot még egyszer. Köszönjük szépen, hogy hívott minket.
1: Én is köszönöm.
0: Minden jót, szép napot, viszont hallásra. Tehát Bagodban 12 voltos csörlőt árulnak 5 tonna teherbírással, keveset használt, 230 ezer forintért árulják, és a 26-os női férfi Genesis mountain bike kerékpár vadonatúj állapotban eladó 150 ezer forintért. A telefonszám 00-36-30-622-61-86-os. És van itt még egy hirdetés, ugyanis eladó egy Steel FS40-es típusú szegélyvágó kasza, szép állapotban ára 40 ezer forint, Zala megyében árulják, a telefonszám pedig 00-36-20-938-29-21.

0: Üdvözlöm a hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Tudom hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Mondhatom.
0: Igen.
1: Fűtojás eladó, illetve folyamatosan kapható megrendelésre.
0: Igen.
1: Mondom a telefonszámot, 0630 58
0: igen.
1: 65 905, és ez lenti környékén.
0: És lenti környékén, rendben, köszönjük szépen a nálunk hirdetet, minden jót viszont hallásra. Tehát lenti környékén eladó fűrtojás, illetve folyamatosan rendelhető, a hívható telefonszám 00 36 30 58 65 905-ös. Aztán Zalaegerszegen eladó egy Skoda 1.2-es benzines Fábia, tehát Skoda Fábia 1.2-es benzines kombi, 2012-es évjáratú, 143 ezer kilométerrel, műszakia 2026 végéig érvényes, valamint eladó 2007-es Nissan Note, 204 ezer kilométerrel, műszakival rendelkezik, jó állapotban, ármegegyezés szerint. A telefonszám pedig 00 36 70 257 57 37. Zalaegerszegen eladó Lajta 4-es eke szinte teljesen új állapotban, körülbelül 10 hektárt szántott, csupán ára 500 ezer forint, a telefonszám pedig 00 36 30 993 70 41-es. Szintén Zalaegerszegen Tüskekörte pálinka eladó, literje 5000 forint, a telefonszám pedig 00 36 30 261 63 37-es.

Zalaegerszegen balatoni rózsa, új burgonya eladó, 400 forint kilogramm áron, valamint egy salgós parhelt is eladó kitűn állapotban 150 ezer forintért. A telefonszám 00 36 30 713 1898-as. Warburg 1981-es évjáratú autó eladó, 45 ezer kilométerrel, megkímélt állapotban első tulajdonostól, vonóhoroggal, motorhibásan. A telefonszám pedig 00 36 30 519 56 11-es.

Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes kerékpár olcsón eladó, a telefonszám pedig 00 36 30 553 77 66-os. Szintén Zala megyében eladó egy Volkswagen Jetta 50 ezer kilométerre garázsban tartott friss műszakival. A telefonszám 00 36 30 307 96 38-as. Eladó új kovácsolt vaskapu, új salgó polcrendszer, egy nagy testű hízó és tömbfunkciós piacozóknak való Badiki. A telefonszám 00 36 20 506 71 93.

Három perccel vagyunk, 3:40 után, ez volt a délelőtti apró hirdetés rovatunk. Természetesen, ha hirdetni szeretnének, akkor ma ezt még megtehetik 2:45 után, illetve az imént elhangzott hirdetéseket vissza tudják keresni honlapunkon is, a honlap cím változatlan www.mmr.si. Egyébként is érdemes látogatni a honlapunkat, meg a közösségi oldalainkat, Facebookot, Instagramot, oda is várjuk hallgatóinkat, és természetesen itt a folytatásban, és Máté Péterrel, Tompos Kátyával, 10 órakor pedig a legfrissebb hírekkel.

Ez már Tompos Kátya dala, de közben még mindig a rendőrség keresi az eltűnt személyét, Mário Hozyánt. Így, aki bármilyen információval tud szolgálni, azt kérik, hogy jelezze a legközelebbi rendőrkapitányságon. Lendvai illetőségű az eltűnt személy, 38 éves Mário Hozyánnak hívják, aki tegnap előtt ismeretlen helyre távozott egy sárga színű hegyi kerékpárral. Az eltűnt személy rövidnadrágot és fekete pólót viselt. Így a rendőrség kéri mindazokat, akik bármilyen információval rendelkeznek az eltűnt személlyel kapcsolatban, jelezzék a 113-as telefonszámon, vagy keressék a legközelebbi rendőrőrsöt, vagy hívhatják a névtelen bejelentő vonalat is a 08012 00-as telefonszámot. Köszönjük segítségüket!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 20-án megkezdődött a második jelentkezési időszak a szlovéniai felsőfokú alapképzési és egységes mesterképzési programokra a 2026-27-es tanévre. A felsőoktatásban az első évre összesen 7062 férőhelyet hirdettek meg a szlovén és uniós állampolgárok számára, amiből 4846 hely jut a nappali tagozatra és 2216 a részidős képzésre. Ez a szám tavaly még 7429 volt, vagyis csökkent a keret. A jelentkezéseket augusztus 27-ig lehet benyújtani az LVS portálon keresztül. Legfeljebb 3 különböző tanulmányi program jelölhető meg sorrendben. A hivatalos részletek a gov.ci felsőoktatási oldalon olvashatók. A novomeszthói kerületi államügyészség megerősítette, hogy jogerőssé vált a Szamir Silicre kiszabott 6 év és 3 hónap börtönbüntetés, amit Aleš Sutár halála miatt szabtak ki. Az ügyészség egytette a vádat Silic unokatestvére ellen, akit kezdetben szintén gyanúsítottként kezeltek és le is tartóztattak az ügyben. Szamir Silic idén május végén bűnösnek vallotta magát a tavaly október 25-i támadásban, amely Sutár halálával végződött. Az ügyészséggel kötött vádalkú alapján a bíróság Silicet 6 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélte halálos kimeneteli testi sértés okozása miatt, de mert az elkövetőnek már volt 2 korábban kiszabott, de felfüggesztett büntetése, ezt a bíróság megszüntette, és összbüntetésként egy súlyosabb 6 év 9 hónap letöltendő szabadságvesztést szabott ki. A horvátországi Pulában letartóztattak egy ukrán búvárt, akit a német hatóságok az északi áramlat felrobbantásával gyanúsítanak, közölte a német szövetségi ügyészség. A Vladimir Zsé néven említett férfi a horvát rendőrség segítségével tartóztatták le egy európai letartóztatási parancs alapján. A német ügyészség közölte, hogy kérvényezték a férfi kiadatását. A DPA német hírügynökség cikke szerint ugyanarról a korábban Vladimir Zsuraljov néven említett férfiról van szó, akit tavaly szeptemberben Lengyelországban már letartóztattak. A férfi kiadatását Németországnak végül a lengyel bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy a németek alig indokolták meg a kiadatást, valamint, hogy az ukránok igazságos védekező háborút vívnak, aminek során az ellenség infrastruktúráját támadták. Tavaly nyáron Olaszországban vettek őrizetbe egy ukrán férfit, akit pár hónappal később kiadtak Németországnak, ahol az ügyészek július elején vádat emeltek ellene a gázvezetékek felrobbantása miatt. A német ügyészség közölte azt is, hogy Szerhéj K., aki akkor az ukrán hadsereg tisztje volt, más katonákkal együtt az ukrán állami hatóságok parancsára dolgozta ki az északi áramlat 1 és 2 gázvezetékek megsemmisítésére irányuló tervet. A 2022-es támadás lényegesen korlátozta az Európába irányuló orosz gázszállítást. Az akciót, ami komoly eszkalációt jelentett az orosz-ukrán háborúban, a nyugati országok és Oroszország is szabotásként írták le. Senki nem vállalta érte a felelősséget. Ukrajna tagadja, hogy köze lenne hozzá. Sport. Csütörtök este 7 órától a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa Liga playoff körének első mérkőzésén. A találkozó esélyese a török csapat, azonban a Trabzonspor edzője hangsúlyozta, semmit sem jelent egy ilyen párharcban, hogy csapata keretének értéke 4-szer akkora, mint a Fradié. A zöldfehérek trénere pedig ráerősített erre, amikor kijelentette, hogy tisztelik a törököket, de nem félnek tőlük.
2: Időjárás.
1: Az északnyugati hegyvidéki tájak felett változóan felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan helyi záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Másutt jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet északnyugaton 25, máshol 29 és 34 fok között alakul.
0: közlekedési hírek.
1: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Amit innen hazaviszek, az csak egy pillanat, pont erről énekeltek Lábas Vikiék, és én bízom benne, hogy szemben velem a csillogó szemű gyerekek is egy pillanatot magukkal tudnak vinni a mai látogatásból, mert hogy kisiskolások, szerintem kisiskolások, táborozók talán, majd kiderül, én csak próbálom a csillogó szemekből kiolvasni, hogy milyen céllal érkeztek ide a stúdióba. Egyébként van vezetőjük, sőt, még videófelvétel is készül arról, hogy a rádióban tettek látogatást. Ez minden kisgyerek számára szerintem egy nagyon klassz élmény, főleg megismerkedni azzal, hogy hogy működik egy rádió belülről, látni azt, hogy hogy dolgozik a technikus, hogy honnan beszél a műsorvezető, honnan jön létre egy adás. De hát azt gondolom, hogy ez felnőttként is mindenkinek egy különleges világ tud lenni. No, de mi folytatjuk a délelőttöt, természetesen zenékkel, úgyhogy hamarosan jön Anita, itt lesz Antal Timi, és aztán, hogyha technikai vívmányokkal és az újításokkal szeretnének jobban megismerkedni, vagy képbe kerülni, akkor Szabó Márk várja önöket a Tech műsorral. De mindezek előtt van egy fontos felhívásunk, ugye még a hírek előtt az eltűnt személyről beszéltem. Ebben a pillanatban küldte a rendőrség a legfrissebb információt, és sajnos szomorú hírünk van. Mário Hozent megtalálták, a keresést a rendőrség le is állította. A lendvai illetőségű 38 éves Mário Hozent holtan találták meg Lendva környékén. A rendőrség szűkszavúan csak annyit közölt, hogy halálát nem bűncselekmény okozta.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. Alaposan átalakíthatja iPhone kínálatát az Apple az ősszel várható bemutatón. A legnagyobb újdonság az első hajlítható iPhone lehet, amely várhatóan Fold vagy Ultra néven érkezik. Közben a hagyományos kínálat is változhat. A sima iPhone 18 és az újabb iPhone R csak jövő tavasszal mutatkozhat be, az iPhone 18 E-vel együtt. Az ősszel érkező iPhone 18 Pro és Pro Max viszont a megszokott időben jelenhet meg, és ezek várhatnak az Apple új alapmodell. Az olcsóbb készülékek addig sem tűnnek el, hiszen az iPhone 17e, az iPhone 17 és az R továbbra is a kínálatban maradhat. A nagy kérdés az ár lehet. A memória csipek piacán kialakult problémák miatt az új Pro modellek jelentősen drágulhatnak, ami az Apple számára kockázatos lehet. Kérdés, hogy a vásárlók hajlandók lesznek-e kifizetni a magasabb árat az új iPhone-okért. A mesterséges intelligencia modellek nem szeretnek kapkodni. Bár az első változatok megjelenése óta sokat gyorsultak, még mindig lomhák kissé. Leüti az Entert a kérdésével, majd másodpercekig gondolkodik a rendszer, míg megadja a választ. Ezt a bosszantó várakozást próbálja most leküzdeni az OpenAI. A cég ugyanis bemutatta a ChatGPT Ultra Fast, vagyis ultra gyors módját, amely a GPT 5.6 Sol modellt hivatott felpörgetni, méghozzá nagyon. Az OpenAI közleménye szerint Ultra Fast mód 14-szer gyorsabban dolgozhat a ChatGPT, legalábbis ez a standard feldolgozási sebessége. Percenként így akár 750 kimeneti tokent képes előállítani. A cég riválisai, például az Anthropic, szintén bemutatták már turbóra kapcsolt modelleiket. A Claude gyorsított üzemmódja ugyanakkor nem olyan fürge, mint a ChatGPT Ultra Fast módban. Az OpenAI szerint a GPT 5.6-os Sol ezen változtat egy sor vállalati munkafolyamatban alkalmazható, az incidens kezeléstől az ügy félszolgálati funkciókon át egészen a pénzügyi elemzésig. A jelenleg előzetes verzióként elérhető Ultra Fast módot a későbbiekben szélesebb körben is elérhetővé teszi majd az OpenAI. Összefogták a rosszindulatú felek a Wind Relay nevű androidos kártevőt a SpyNote távfelügyeleti eszközzel, így egy olyan veszélyes eszköz keletkezett, amely alkalmas kártyaadatok ellopására. Írja a Group IB kiberbiztonsági cég jelentése nyomán a Bleeping Computer. A szakemberek megfigyelése alapján a támadás egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy hívásával indul. Ő valamilyen ürügy mentén keresi fel az áldozatot, amelynek lényege, hogy probléma támadt a fizetőkártyájával. Mint a sejthető, egyáltalán nem dolgozik semmilyen pénzintézetnél. A beszélgetés során a rosszindulatú fél megkéri az áldozatot arra, hogy telepítse a legitim alkalmazásnak álcázott SpyNote-ot, és adja meg a programnak a szükséges jogosultságokat. Így a támadó távoli hozzáférést szerez az androidos eszközhöz. A hacker így már a felhasználó tudta és további hozzájárulása nélkül telepítheti a mobilra a Wind Relay nevű kártevőt, és a valódi banki alkalmazásban a támadó hitelt tud igényelni az áldozat nevére. Végezetül arra is utasítják a mit sem sejtő áldozatot, hogy érintse a kártyáját a telefonjához, majd adja meg a PIN kódját. A Wind Relay egy család érintésmentes leolvasóhoz, majd adja meg a PIN kódját. A Wind Relay egy család érintésmentes leolvasóvá alakítja a mobilt, így az NFC

0: 15-20 évnyi árcsökkenést fordított vissza. A háttérben elsősorban az AI rendszerek hatalmas memória igénye áll. Az adatközpontokban használt nagy sávszélességű memóriák, vagyis a HBM iránt olyan gyorsan nő a kereslet, hogy a gyártók nem tudnak lépést tartani vele. Jelenleg a memória chipgyártás évente körülbelül 20%-kal bővülhet, miközben az AI miatt a kereslet akár évi 200%-kal is növekedhet. Új gyárakat ugyan lehet építeni, de egy ilyen beruházás több évig tart és több milliárd dollárba kerül. A memória drágulása ráadásul nem csak az adatközpontokat érinti. RAM-ra szükség van a számítógépekben, laptopokban, telefonokban, autókban és játékkonzolokban is, így a memóriaválság idővel széles körben éreztetheti hatását. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Király Viktor és a Nélküle című dal. Hát ez egy vallomás egyébként a feleségének, milyen gyönyörűen megírta. És hát, hogyha erre nem lágyul meg a szív, akkor semmire sem. Nos, a folytatásban Post Malone érkezik, itt lesz Ákos, aztán jön a balkán fanatik David Bowie, és jön a hőség is, ezt ígérgetik a meteorológusok, és igazából már a 30 fokot is melegnek érezzük, mert olyan régóta tart az aszályos időszak és a forróság, és csak egy-egy napra tud frissülni a levegő. Jelenleg itt Lendván 30 fok van, Muraszombatban már 31 fokot mutatnak a hőmérők, úgy, hogy még csak délelőtt 10:30 van, illetve 10:30 múlt 4 perccel. Az előrejelzések szerint egyébként a folytatás hát hullámzó időjárást hoz, mert hogy marad a forróság, de jönnek az ivatarok, helyenként viharos széllel, és több helyütt lecsaphat majd az áporzivatar, nem mindenhol lesz csapadék, így ahol érkezik, ott sem biztos, hogy lesz benne köszönet pontosabban a viharos szél miatt. Ráadásul ugye most már lehet látni a nyárvégi lehűlést, ami jövő hét második felétől várható, viszont a mostani jóslatok, illetve találgatások, meteorológiai előrejelzések szerint, bárhogy mondom is, hiszen ez mindig bizonytalan, a szeptembert is rekordforróra jósolják a meteorológusok. Augusztus végén jön a csapadék, aztán szeptemberben állítólag nem lesz kegyes hozzánk az időjárás, mert hogy szeptemberben is lesz még meleg és forróság, ezt nehéz elhinni, hiszen lassan kifelé tipegünk már a nyári időszakból, de érdekes lesz az őszi időjárás is. Talán már eljutottunk oda, hogy semmi sem tudunk meglepődni, hanem valahogy alkalmazkodunk mindig a kialakult helyzethez. Amit biztosan lehet látni, az a következő 3 napnak az időjárása. Ma akár 37 fokig is melegszik a levegő, de jöhetnek viharok, és az előrejelzések szerint holnap is a maihoz hasonló időjárást kapunk, de holnap intenzívebb lesz az ivatarok kialakulási esélye, gyakrabban lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, és a hétvégén is marad a meleg idő, de néhány fokkal enyhébb és kellemesebbre lehet számítani, mint ma, illetve holnap. Átlagosan 30-35 fok között várható majd szombaton, vasárnap. Úgyhogy a mostani előrejelzés szerint a jövő hét közepéig még forróság, nyárias idő, kánikulával és gyakran kialakuló helyi kisebb záporokkal, illetve zivatarokkal. Mi is egy picit most megmozgatjuk a délelőttöt sok-sok jó zenével, 11 órakor pedig jövünk az aktuális friss hírekkel, és hamarosan néhány programajánlattal.

Ígértem néhány programajánlatot, ugye zajlik a Szlovén Toszkána e-bike tour, ami 9:30-kor startolt el, nagyon színes, jópofa program. Hát a meleg az talán a kerékpárosoknak annyira nem kedvez, de a megrőzött biciklisek szerintem élvezik így is a gyönyörű tájakon átvezető túra útvonalakat. Nézzük, hogy mi minden lesz még. Ugye a mai nappal indul a Moravszky-Toplicei nyári fesztivál e-heti programja. 20-a van, így folklór est lesz, a Kud József Koszics bogoinai énekkar lép fel ma, és az live zenekar fog ma színpadra állni még rajtuk kívül, este 8 órakor kezdődik a program, és ha már ezt az live zenekart említem, akkor ők a legendes 80-as évek rock zenéjét hozzák, ami azt jelenti, hogy a Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Robert Palmer dalokat fognak játszani ma a közönségnek, és nem csak zene lesz, hanem hagyományos házi piac, kirakodóvásár, tehát a moravidéki gasztronómia is teret kap ezen a mai napon, és 22-én szombaton a Párni Váliár fellépésével folytatódik, a legendes Párni Váliák dalait hozzák el a nagy közönségnek szombaton a Moravszky-Toplicei szabadtéri színpadra. Minden program ingyenes, érdemes ellátogatni. Aztán Vinárium Fesztivál, elnézést, lenne a legnagyobb kulturális néprajzi gasztronómiai rendezvény sorozata. Ez ma indul és szeptember 5-éig tart. És ha már említettem ezt a Vinárium Fesztivált, akkor gyorsan rápillantottam arra, hogy mi mindenre érdemes elmenni. Hát ma lesz a nyitó hétvége koncertekkel. Ma 20 órakor koncert lesz a Csillagok alatt a Nemvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. Novák Pia, Gerebic Brina, aztán Ferenc Katya fellépésével. Augusztus 21-én 20 órakor a Bogrács Fest előestéjén a szlovén Mirán Rudán in Design ad szabadtéri koncertet. 22-én lesz a Bogrács Fest, Szlovénia legnagyobb bográcsfőzőversenye, Lendva óvárosában végig a főutcán. Több mint 100 csapat verseng a bográcsmester címért. A látogatókat egésznapos utcazenekarok, mazsorettek, gyerekprogramok és esti koncertek várják. És augusztus 24-ével elindul a borudvar, és természetesen az etnoestek, tehát lesz hagyományos, kulturális program, ráadásul Lendvai Szüret is, tehát mától Vinárium Fesztivál, úgyhogy érdemes ellátogatni akár minden nap ide Lendvára.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 20-án megkezdődött a második jelentkezési időszak a szlovéniai felsőfokú alapképzési és egységes mesterképzési programokra a 2026-27-es tanévre. A felsőoktatásban az első évre összesen 7062 férőhelyet hirdettek meg a szlovén és uniós állampolgárok számára, amiből 4846 hely jut a nappali tagozatra és 2216 a részidős képzésre. Ez a szám tavaly még 7429 volt, vagyis csökkent a keret. A jelentkezéseket augusztus 27-éig lehet benyújtani az EVS portálon keresztül. Legfeljebb három különböző tanulmányi program jelölhető meg sorrendben. A hivatalos részletek a gov.ci felsőoktatási oldalán olvashatók. A magyar kormány a következő költségvetési évig, 2027. január 1-ig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát. Addig szeretnék átvilágítani és új alapokra helyezni a programokat, és kiszedni a személyi érdekekre utaló vagy bizniszgyanús elemeket a rendszerből. Erről beszélt Kollai István, határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkár szerda este Kolozsváron. Az izraeli hadsereg szerdán jelentette be, hogy büntetőeljárást indítanak Hind Rajab meggyilkolásával kapcsolatban, valamint 15 palesztin mentős 2025 márciusában történt megölése miatt. Az izraeli hadsereg korábban azt állította, hogy nem volt semmi közük a Rajabot szállító autó ellen végrehajtott támadáshoz. Tegnapi közlésük szerint 150 incidenst vizsgáltak meg, és 5 esetben hoztak döntést. 3 másik nagy visszhangot kiváltó esetben nem indítottak további vizsgálatot, amikben a World Center Kitchen élelmezési segélyszervezet és a doktorok határok nélkül munkatársai haltak meg. Iránban 2026 eleje óta legalább 900 embert végeztek ki, köztük 28-at csak augusztusban. A 7 hónapos időszakban legalább 56 embert végeztek ki politikai vagy nemzetbiztonsági vádak alapján, köztük 29-et a nyilvános tiltakozásokhoz köthetően, 13-at kémkedés vádjával és 14-et egyéb biztonsággal összefüggő vádak miatt. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények legalább 268 kivégzésért feleltek. A jelentés 16 nő, valamint 2 olyan személy kivégzését is rögzítette, akik a feltételezett bűncselekmény elkövetésekor 18 év alattiak voltak. 5 kivégzést nyilvánosan hajtottak végre. A legfrissebb adatok tovább növelik a nemzetközi aggodalmakat az iráni kivégzések mértéke miatt. Iránban tavaly legalább 1639 embert végeztek ki, ami 68%-kal több, mint az előző évben, állítják civil szervezetek. Sport. 73 éve, 1953. augusztus 20-án adták át Budapesten a Népstadiont, amely évtizedeken keresztül a magyar sport egyik legfontosabb helyszíne volt. A későbbi Puskás Ferenc stadion megnyitóján több tízezer néző előtt sportbemutatókat, atlétikai viadalt és labdarúgó mérkőzést is rendeztek.
2: Időjárás.
1: Az északnyugati hegyvidéki tájak felett változóan felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan helyi záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Másutt jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet északnyugaton 25, másutt 29 és 34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő 2 körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: 11 óra 8 perc van. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják augusztus 20-án, csütörtökön. Úgyhogy folytatjuk a délelőttöt immáron kefés slágerével.
1: Mégsem látható.

Ígértem még néhány programajánlatot ebben az órában is, hogyha esetleg ma Pirámban járnak, vagy akár ott hallgatják lent a tenger melléken a Muravidéki Magyar Rádiót, hiszen van, aki nyaralás alatt is, hiszen interneten hallgathatóak vagyunk, minket figyel, akkor hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy lent Pirámban, ami egy gyönyörű szép szlovén tengerparti város, hihetetlen csoda kis belvárossal, nagyon kis autentikus esti hangulattal, és ezt most, a mai napon, ezen az augusztus 20-ai csütörtökön, egy 25. tartini fesztivállal teszik ünnepélyessé. A Pirámi Szent György templomban ugyanis a budapesti Szavária barokk zenekar lép fel, és autentikus hangszereken régi zenét játszanak. Egy régi magyar nagymúltú együttes zenekar hozza el ezeket a gyönyörű dallamokat Pirámba. Érdemes ezen az esti koncerten részt venni, ha éppen ott vannak a tengerparton. 8:30-kor kezdődik majd. Holnap pedig egy beszélgetés lesz Celjében a Szavária Barokk Orkesztra művészeivel. Pénteken 18:30-kor kezdődik ez a beszélgetés. Mindenkit érdeklődött, minden érdeklődött szeretettel várnak, hiszen ez a zenekar, ez a Szavária Barokk Orkesztra világhírű. Így a közönség betekintést nyerhet az együttes munkájába, a historikus előadásmód kulisszatitkaiba, és megismerhetik a barokk zene iránti elkötelezettségüket, művészi hitvallásukat. Ez is egy eheti program. Érdemes egyébként akár ezt a beszélgetést meghallgatni, utána pedig a koncertet Celjében, ugyanis 7:30-kor kezdődik majd a Szavária Barokk Zenekar koncertje, ugyanis a Szeunik Fesztivál záró koncertjeként hirdették meg a holnapi előadásukat. Augusztus 22-én szombaton már sokszor emlegettük a Bogrács Fesztet, ami azt jelenti, hogy déltől hivatalosan elindul a program egy megnyitóval, de hát nyilván a főzőcsapatok már délelőtt 10 órától, 9 órától készülődnek, és a mostani információk szerint több mint 100-an jelentkeztek, több mint 100, 110 főzőcsapat jelentkezett a szombati megmérettetése, úgyhogy lesz egy kihelyezett stúdiónk a szokásos helyen, a templom mellett, ott az árnyas részen, és természetesen beszélgetni fogunk majd a szervezővel, Lendvakösség polgármesterével, az éppen ott lévő főzőcsapatokkal, és most találtuk ki, hogy egy kis játékra is invitáljuk önöket, természetesen ki lehet próbálni, hogy mennyire ügyesek, és hogyha igen, akkor lesz egy kis nyeremény is, úgyhogy jöjjenek el majd a mi standunkhoz, és főzni nem fogunk, csak lesz egy kihelyezett stúdió, de szívesen beszélgetünk bárkivel, aki oda téved a Muravidéki Magyar Rádió standjához. De a szombat nem csak a Bogrács Fesztivált hozza, ami országos hírű, sőt a határon átnyúló rendezvény, hanem ehhez tulajdonképpen becsatlakozik egy ünnepélyes megnyitó Maráczka-Toplicei Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségeinek az ünnepélyes megnyitójára is szombaton kerül sor, 6:30-tól Pártosfalván, a több célú épület udvarán, utána pedig a megnyitót követően Kiskata és zenekara koncertjére kerül sor, 8:30-tól a pártosfalvi vadász otthonnál. Vasárnap augusztus 23-án Dobronak ünnepel, augusztus 20-a tiszteletére, az államalapítás tiszteletére lesz megemlékezés, 9 órától ünnepi magyar nyelvű szentmisével a Szent Jakab plébánia templomban, 10 órakor pedig ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzása. Szintén hétvégi program, családok találkozója Hodoson, ennek is már nagy hagyománya van, vasárnap 13 órakor kezdődik a hodosi focipályán az estében nyúló program, ahova természetesen mindenkit szeretettel várnak. Mint ahogy a hétvégéig, vasárnapig még az Őrségben Hétrétország is fantasztikus programokkal készül, csak hármat emelek ki a sok közül, egyébként van egy honlapjuk, ott lehet böngészni. Ma Muzsikás Együttes és Petrás Mária Őri Szent Péteren a református templomban. Ez a program, ha jól emlékszem, 18 órakor kezdődik, aztán holnap
20 óra 30 perckor Őri Szent Péteren az Omega Parkban Boban Markovics zenekara érkezik, ugye a balkáni rezes zene egyik legmeghatározóbb együttese. Ők egyébként ma Budapesten az ünnepi 20-ai megemlékezésen adnak nagyszabású koncertet, és onnan érkeznek majd holnap az Őrségbe, egészen pontosan Őri Szent Péterre. És lesz egy vasárnap délutáni program Őri Szentpéteri Pajtában, a Dress Quartet lép fel, évtizedek óta saját jól felismerhető zenei nyelvet építettek fel, népzene hagyománya találkozik az afroamerikai jazz zenével, és ez egy nagyon jó kis fantasztikus egységet képez a koncertjeiken. Ők zárják majd az idei két hetes Hétrétországot vasárnap 16 órakor Őri Szentpéteren. Hát jó kikapcsolódást a következő napokban, ugye említettem, hogy ma augusztus 20-a Magyarországon állami ünnep, tehát minden zárva van, ráadásul ott most egy hosszú hétvége van, hiszen a pénteki nap is munkaszüneti nap, nem ünnep, csak munkaszüneti nap, úgyhogy nagyon sokan ezt a 4 napot ki is használják arra, hogy valahova elmennek pihenni, vagy valamilyen programon részt vesznek. Ha esetleg még nincs programjuk, akkor remélem, hogy ebben tudtunk segíteni. 7 perccel vagyunk, 11:30 után.

Vágyom rád, énekelte Tóth Vera oly sokszor, hogy meg is jegyeztük ennek a dalnak a címét nagyon gyorsan. 2 perccel vagyunk most 11:45 után, és hát nagyon sokan várják már a szombatot, meg a közelgő eseményeket. Ugye ma elstartol a Vinárium Fesztivál nagyon sok programmal, és ez a Vinárium Fesztiválhoz majd a Muravidéki Magyar Rádió csatlakozik a jövő hét elejétől, egészen pontosan augusztus 24-től. Olyan sok részletet nem árulok el, egy a lényeg, hogy a Facebook oldalunkat érdemes követni, és gyakran rápillantani. Ott fogják majd megtalálni a részleteket. Egy biztos, hogyha velünk játszanak, akkor nyerhetnek is. Na de addig van még időnk szombatig is, meg a jövő hét elejéig is. Remélem, hogy mindenki azért nagyjából megtervezte már az idejét, hogy mivel szeretné tölteni így a nyár végének utolsó 2 hetét, bő 1 hetét, mert akinek szerintem iskolás korú gyereke van, az utolsó 1 hetet már inkább a taneszközök beszerzésére fogja szánni. De ez a hétvége, meg talán még a jövő hét eleje azért hozhat 1-2 napos akár kirándulást, akár tengerparti felüdülést. Az időjárás jövő hét közepéig még a nyárias arcát mutatja, és amíg volt némi reményünk arra, hogy talán ez a térség is kaphat esőt, az mostanra úgy nagyjából elszállt, de előfordulhatnak ma és a következő napokban is szórt jelleggel kisebb esők, illetve helyi záporok. Nálunk a reggeli szél is valamennyire már csillapodott, és tiszta kék az ég, talán 1-2 fátyol felhősáv van csak fölöttünk, és 31 fok van jelenleg, ráadásul ez még egy ilyen nagyon forró, rekkenő páratartalommal is párosul, úgyhogy ezt a 31 fokot jóval többnek érezzük. Viszont, hogyha nem restek és nem ijednek meg attól, hogy a konyhában meleg lesz, akkor ezeket a napokat a téli eltevésre föl lehet használni, a régi lekvárok pedig hú, de jól fognak mutatni majd a polcon, amit aztán a télen megnyitunk és levesszük a nyár ízeit, akkor mennyire fantasztikus lesz kinyitni, beleszagolni egy finom lekvárba, és aztán a nyár ízét jó néhány hónap múlva újra magunkénak érezni. Mert a nyári lekvárnak egészen más, szerintem nem csak íze, de hangulata is van, mint mondjuk egy bolti változatnak, ez szerintem mindenkinek teljesen világos, és egyet is értünk. A nyári gyümölcsöknek van egy olyan utánozhatatlan illata, ami semmi mással nem összetéveszthető. És hát ilyenkor, hogyha lekvára gondolunk, az ugye nagyon lassan rotyog a fazékban, és amikor elkészül, akkor megtöltjük az üvegeket, és azoknak a látványa, hát a régi nyarakat fogja idézni, meg a nagymama kamrájának a polcait. A klasszikus recepteknek az egyik nagy előnye, hogy nagyon egyszerű alapanyagokkal dolgozunk, és nem feltétlenül igényelnek különleges hozzávalókat. Csupán a gyümölcsöt, tiszta gyümölcsöt, némi cukrot, és aki kedveli a citrusosságot, egy kis citromot. Ezt lehet készíteni akár sárga barackból, de hát szerintem, aminek most van ideje, az a szilva és a szilva lekvár. Az egyik nagyon-nagyon régi változat szerint mindössze érett szilvára van szükség, semmi másra. Ki kell magozni a gyümölcsöt, lassú tűzön, hosszabb ideig főzték egykor a nagymamáink, egészen addig, amíg sűrű, sötét és intenzív ízű lett. A hagyományos változatba sokszor még cukrot sem tettek, hogy ha a szilva kellően érett és édes volt, akkor önmagában megállta a helyét az üvegben. Ez a lekvár különösen finom, például friss kenyéren, aztán palacsintában, sütemények töltelékében. Így közeledve a délhez és az ebédidőhöz szerintem mindenkinek azért van elképzelés, hogy milyen ízvilága van egy jó szilva lekvárnak. Egy biztos, hogy a szilva lekvár, vagy akár a lekvár főzés ma már nem feltétlenül szükségszerű, hiszen megyünk a boltba, levesszük a polcról, de van neki hagyománya, és ezt érdemes továbbvinni. Higgyék el, hogy sokkal-sokkal finomabb az otthon készült változata, és hogyha később egyetlen kis kanállal eszünk belőle, az vissza fogja hozni a nyár ízét. Úgyhogy ha nem óckodnak a melegtől, meg a munkától, akkor főleg, hogyha van bőséges szilva a kertben, akkor érdemes begyűjteni, és abból egy jó kis szilva lekvárt készíteni.

Én közben beszélek, csak nem tudom, hogy kinek. Most viszont már van hangom, ami nagyon jó, mert most már csak egy elköszönés erejéig vagyok itt, ami azt jelenti, hogy hamarosan Tamara érkezik ide a stúdióba, és talán feltűnt önöknek, hogy ilyen kis váltásba, rotációba dolgozunk, hogy a következő 7 órában biztosan számíthatnak a hangjára. Ő lesz itt a stúdióban, Gönc Tamara, a délutáni műsorvezető, mi pedig köszönjük szépen a délelőtti, kora reggeli figyelmet. Goránnal kezdtünk, és vele fejezzük be ezt az augusztus 20-át. Nagyon sokat beszéltünk a mai ünnepről, annak jelentőségéről, úgyhogy további szép ünnepet, augusztus 20-át mindenkinek. Hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót a továbbiakban is, búcsúzik a délelőtti csapat. A hangtechnikus kolléga Györkös Gorán volt, a zenéket Király Boglárka válogatta. Itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallották. Én holnap is várom önöket, csak holnap már déltől. Legyen szép napjuk, jó rádiózást!

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem, a vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: A szlovén belügyi és közigazgatási miniszter kétnapos hivatalos látogatást tesz Belgrádban.
1: Mától szeptember elejéig tart az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelep.
2: Több száz program várja az érdeklődőket augusztus 20-án Budapesten.
1: Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet.
2: Felére csökkentették a dél-koreai és az amerikai hadsereg hétfőn kezdődött közös hadgyakorlatát.
1: 4 évtizeden át rejtőzött a Barents-tenger mélyén a szovjetek elveszett aranykincse. Ennyit bevezettől, és már is rátérünk a részletekre élükön a szlovéniai eseményekkel. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre!

0: Franci Matoz, szlovén belügy és közigazgatási miniszter kétnapos hivatalos látogatást kezd Belgrádban, ahol tárgyalásokat folytat szerb hivatali partnerével, Ivica Dačićjal, a két ország közötti rendvédelmi és hatósági együttműködés elmélyítéséről.
1: A találkozó középpontjában a kétoldalú és regionális rendőrségi együttműködés további erősítése és az információ csere áll majd az illegális migráció kezelése és a migráns csempészet elleni küzdelem területén, valamint a két rendőri erő együttműködése a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, jelentette be a belügyminisztérium a látogatás bejelentésekor. Június elején Dačić gratulált Matoznak a kinevezéséhez és felkérte, hogy Szerbia legyen az elsők között az a miniszterként meglátogatott országok sorában.
0: Miha Brejc visszavonta az Orán Stevanović parlamenti elnök lemondását követelő petíció aláírásgyűjtési űrlapját, mivel több ezer szavazatot kapott Indiából és Izraelből.
1: Brejc elmondta, hogy már közel 70 ezer aláírás gyűjtöttek össze, amikor hirtelen több ezer aláírás vettek észre Izraelből és Indiából. Ezért eltávolították az online űrlapot. Brejc most a politikai pártok segítségére számít egy klasszikus aláírásgyűjtés megszervezésében.
0: Augusztus 20-án megkezdődött a második jelentkezési időszak a szlovéniai felsőfokú alapképzési és egységes mesterképzési programokra a 2026-27-es tanévre.
1: A felsőoktatásban az első évre összesen 7062 férőhelyet hirdettek meg a szlovén és uniós állampolgárok számára, amiből 4846 hely jut a nappali tagozatra, és 2216 a részidős képzésre. Ez a szám tavaly még 7429 volt, vagyis csökkent a keret. A jelentkezéseket augusztus 27-ig lehet benyújtani az EVS portálon keresztül. Legfeljebb három különböző tanulmányi program jelölhető meg sorrendben. A hivatalos részletek a gov.si felsőoktatási oldalon olvashatók.
0: Mától szeptember elejéig tart az 54. Rendvai Nemzetközi Művésztelep, amelyen az utóbbi 22 évben bronzba öntötték a kis plasztikákat. Ezek az alkotások teszik ki a Lendvai Vár padlásterében felállított impozáns gyűjteményt.
1: Szlovéniát három művész, az idén 90 éves Király Ferenc, Munkácsi díjas szobrász, Tékapész Dirci Jakopics díjas szobrász és egyetemi tanár, valamint Marko Zelenko szobrász és restaurátor képviselik. Lipovics János és Becskei Andor visszatérő szobrászok mellett Kotormán Ábel és Kovács Zoltán érkeznek Magyarországról.
0: Katonai tiszteletadás mellett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen csütörtök reggel a parlament előtti Kossuth Lajos téren.
1: A lobogót a himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. A ceremónián részt vett Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai. A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek tették le esküjüket. A nap folytatásában több száz program várja az érdeklődőket augusztus 20-án Budapesten. Mesterségek ünnepe a Budai Várban, Magyar Ízek utcája, könnyű zenei koncertek, légiparádi a Duna felett, haditechnikai bemutató a Városligetben, csak néhány remek programok közül, amelyeken ma részt lehet venni a fővárosban. A nap fénypontja a 21 órakor kezdődő nagyszabású fénysó lesz a tűzijátékkal. Az idei ünnepség mottója: ezer éve együtt Európában. A Karmelita kolostor, azaz az elnöki palota idén újdonságként reggel 8-tól délután 4-ig szabadon látogatható. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a szokásosnál is komolyabb forgalmi változásokra kell készülni Budapesten. Több hidat és rakpartszakasz lezárnak, számos utcában pedig megállási tilalom lép életbe.
0: A horvátországi Pulában letartóztattak egy ukrán búvárt, akit a német hatóságok az északi áramlat felrobbantásával gyanúsítanak, közölte a német szövetségi ügyészség.
1: A Vladimir Zsé néven említett férfit a horvát rendőrség segítségével tartóztatták le egy európai letartóztatási parancs alapján. A német ügyészség közölte, hogy kérvényezték a férfi kiadatását. A DPA, német hírügynökség cikke szerint ugyanarról a korábban Volodymyr Zsuravljov néven említett férfiról van szó, akit tavaly szeptemberben Lengyelországban már letartóztattak. A férfi kiadatását Németországnak végül egy lengyel bíróság elutasította, arra hivatkozva, hogy a németek alig indokolták meg a kiadatást, valamint hogy az ukránok igazságos védekező háborút vívnak, aminek során az ellenség infrastruktúráját támadták. Tavaly nyáron Olaszországban vettek őrizetbe egy ukrán férfit, akit pár hónappal később kiadtak Németországnak, ahol az ügyészek július elején vádat emeltek ellene a gázvezetékek felrobbantása miatt. A német nyomozók szerint egy elit ukrán katonai egység hajtotta végre a robbantásokat Ukrajna akkori legfőbb parancsnoka, Valeri Zaluzsnyi tábornok közvetlen felügyelete alatt. Az ügyben hivatalos döntés még nem született.
0: 8 Európai Unión kívüli ország elfogadta, hogy igazodik az EU legújabb Belarusz ellen bevezetett szankcióihoz, Minsknek az Ukrajna ellen folytatott orosz háborúhoz nyújtott támogatása miatt.
1: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Izland, Liechtenstein, Montenegro, Észak-Macedónia, Norvégia és Ukrajna gondoskodik arról, hogy nemzeti politikája megfeleljen az Európai Unió tanácsa által július 23-án elfogadott intézkedéseknek, közölte az uniós blokk. Az EU üdvözölte a döntést. A szankciók kiterjesztik azokat a korlátozásokat, amelyek olyan árukra és technológiákra vonatkoznak, amelyek erősíthetnék Belarusz katonai, technológiai, védelmi vagy biztonsági képességeit.
0: Oroszország újabb nagyszabású ballisztikus rakéta és dróncsapást mért Kijevre. A támadásban legalább 12 ember meghalt és legalább 40-en megsérültek, írja a Kiev Independent.
1: Az orosz támadás nem sokkal éjfél után kezdődött és több órán át tartott. Az orosz csapásokat követő jelentős károkról az odesszai és csernyihivi régiókból is érkeznek jelentések.
0: Az Egyesült Államok kérésére a felére csökkentették a dél-koreai és az amerikai hadsereg hétfőn kezdődött közös hadgyakorlatát, közölték szerdán dél-koreai tisztviselők.
1: A lépést azután tették, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén bejelentette, hogy a Kim Jong-unnal való nagyon jó kapcsolatára hivatkozva csökkenti az amerikai részvételt a dél-koreai hadgyakorlatokon. A hétfőn kezdődött hadgyakorlat már pénteken véget ért, eredetileg augusztus 27-ig tartott volna. A hadgyakorlaton 18 ezer dél-koreai katona mellett az ott állomásozó, majdnem 29 ezer fős amerikai haderő nagy része és több NATO tagország képviselői is részt vesznek.
0: Ez már záróhírünk benne arról, hogy 4 évtizeden át rejtőzött a Barents-tenger mélyén a szovjetek elveszett kincse. 431 aranyrudat talált a mélytengeri expedíció. A különleges tengeri kincsvadászat közel 4 évtizeddel a hajó elsüllyedése után kezdődött. A búvároknak nem csak a sarkvidéki hideggel és a hatalmas mélységgel kellett megküzdeniük, hanem egy lőszerrel teli hadihajó páncélzatán is át kellett jutniuk.
1: 1942 tavaszán a brit HMS Edinburgh cirkáló 465 aranyrudat szállított a Szovjetunióból az Egyesült Államok felé. A szovjetek ezzel fizettek a háborús hadi anyagért, amelyet az amerikaiaktól kaptak. A rakomány értéke akkor mintegy 1,5 millió font volt. A hajó Murmanszból indult útnak, ám néhány nappal később német tenger alattjáró és hadihajók támadták meg. Az Edinburgh kormányozhatatlanná vált, és miközben a britek megpróbálták visszavontatni, újabb támadás érte. A legénység nagy részét kimentették, 58 tengerész azonban életét vesztette a támadásokban. A súlyosan sérült, elhagyott cirkálót végül saját kísérőhajója süllyesztette el, hogy ne kerülhessen az ellenség kezére. Az Edinburgh roncsát végül az északi sarkvidéken, a Barents-tengerben találták meg. Körülbelül 245 méteres mélységben feküdt az oldalára dőlve. 1981-ben sikerült azonosítani a roncsot. A búvárok augusztusban kezdték meg a munkát, a művelet rendkívül veszélyes volt. A búvárok a mélyben sarkvidéki körülmények között dolgoztak. A hajó belsejében még mindig éles lőszerek voltak, aztán egy búvár megtalálta az első aranyrudat. A hihetetlen műveletben a rudakat egyenként hozták a felszínre. Az expedíció végül 431-et tudott kiemelni a 465 aranyrudból, mivel a romló időjárás miatt le kellett állítani a munkát. A megmentett arany értékét akkor mintegy 45 millió fontra becsülték. 1986-ban újabb expedíciót ért vissza a helyszínre, és további 29 rudat sikerült felhozni. Így a 465-ből összesen 460 került elő, mindössze 5 aranyrud maradt a tenger mélyén.
2: Sport.
0: A Celje 1-1-es döntetlent játszott a Szlovánnal, a labdarúgó bajnokok ligája selejtező utolsó fordulójának első mérkőzésén Pozsonyban. Vítor Kampelos csapata szerdán játszik visszavágót Celjében. Luka Dončić nem egyszerű nyári edzőtábort szervezett csapattársainak Szlovéniában. A Los Angeles Lakers kosárlabda csapata a közösségi médiában jelentette be, hogy az izgatott csoport már úton van. Várhatóan ma dél körül érkeznek meg a Bernicki repülőtérre. A Los Angeles Lakers játékosai augusztus 20-ától Ljubljanában töltenek együtt néhány napot, a program pedig a közös edzéseken jóval túlmutat. A beszámolók szerint Dončić magángépet bérelt a társaság egy részének, szlovén ajándékokkal készül, elviszi társait egyik kedvenc éttermébe, a Bleditónál, horgászatot tervezett, és még egy golfcsata is bekerült a programba. Csütörtök este 7 órától a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa Liga playoff körének első mérkőzésén. A találkozó esélyese a török csapat, azonban a Trabzonspor edzője hangsúlyozta, semmit sem jelent egy ilyen párharcban, hogy csapata keretének értéke 4-szer akkora, mint a Fradié. A zöld-fehérek trénere pedig ráerősített erre, amikor kijelentette, hogy tisztelik a törököket, de nem félnek tőlük.
1: Időjárás. Az északnyugati hegyvidéki tájak felett változóan felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan helyi záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Másút jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A szél délnyugati, a partvidék mentén déli irányú lesz. A csúcshőmérséklet északnyugaton 25, máshol 29 és 34 Celsius fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió csütörtök déli hír összefoglalójába. Legközelebb 14 órakor Szabó Rudolf munkatársunk jelentkezik friss rövid hírekkel. Addig is szép napot!

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a kiváló Salgó-Tarjáni formáció, a Dűvő adásunkban ezen a héten a kiváló Salgó-Tarjáni formáció, a Dűvő zenekar határtalan

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Minden napra jár Tóth Vera dalával, hát köszöntjük a kedves hallgatókat, azért továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió augusztus 20-a van, csütörtök, 00:30 hajszál pontosan, és egyébként a délutáni csapattal egy újabb kellemes délutánra készülünk, ami minket illet, és úgy tűnik, hogy időjárás ügyileg is egy egész kellemes délutánra lehet számítani, az esti órákban talán lesz valamennyi csapadék, de az időjárásról majd pontban 1 órakor bővebben. Egyelőre viszont maradjunk meg a zene világánál, ugyanis a mai délután folyamán nem más válogatja a zenéket, mint Király Boglárka, a zenei szerkesztő. Aztán a délutáni hangtechnikus kolléga Tormo Robert, a délutáni híreket Szabó Rudolf szerkeszti, műsorvezető Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban is. Jobbnál jobb muzsikákból és érdekes műsorokból nem lesz hiány. Pontban 3-kor vár ránk 4 darab terepjáró is, úgyhogy valami érdekeset is hallhatnak majd ugye a terepjárón belül. És a Magna Cum Laude dalával folytatjuk még ezt az órát, ugye jobbnál jobb zenéken kívül. Hatalmas a szíved, ez a dal fog szólni, és ahogy említettük, pontban 1 órakor pedig akkor érkezünk a legfrissebb időjárási információkkal. Ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a készülékek mellett, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Időjárás. Augusztus 20-a van, csütörtöki nap, a mai egy perccel vagyunk, 13 óra után hajszál pontosan. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután legfrissebb időjárás jelentését hallhatják, elsőként, ahogy ezt már megszokhattuk, Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután napos idő várható országszerte, időnként megnövekvő felhőzettel. Nyugat-Szlovénia hegyvidéki területein azonban változékony, többnyire felhős időre kell számítani. Elszórtan záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Az ország más részein is előfordulhat zivatar. Délnyugati, a tengerparton déli irányú szél fúj majd. A nappali csúcshőmérséklet északnyugaton 25 Celsius fok körül, máshol 29 és 34 Celsius fok között alakul. Az esti órákban nyugaton fokozódik a csapadékhajlam és a zivatar tevékenység. A csapadékzóna rövid időre kelet felé terjed, miközben fokozatosan veszít erejéből. Éjszaka is folytatódnak a záporok és zivatarok, különösen az ország északnyugati részén. Aztán holnap többnyire felhős időre számíthatunk, a csapadék és a zivatarok nyugaton kezdődnek, majd a nap folyamán várhatóan az egész országra kiterjednek. Heves záporok is előfordulhatnak. A reggeli minimum hőmérséklet 18 és 21 fok között, északnyugaton 16 fok körül, a nappali csúcsérték pedig 25 és 29 fok között, északnyugaton 21 Celsius fok körül alakul. Szombaton nagyrészt felhős idő várható, helyenként előforduló csapadékkal. Vasárnap pedig többnyire napos és száraz időre számíthatunk a jelentések alapján. Visszatérve a mai naphoz, az esti és éjszakai órákban elsősorban nyugaton helyi zivatarok alakulnak ki. Erős szél, felhőszakadás és helyenként jégeső is előfordulhat, ezért az Arso narancssárga figyelmeztetést hirdetett ki az ország ezen részére. A tengermelléken egyben továbbra is nagyon magas tűzveszély van érvényben, maradandó a vörös figyelmeztetés jelen pillanatban, még az ország nagy részén magas a tűzveszély szintje, Muravidék is többek között narancssárga színben pompázik. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 33 fokos, Muraszombat szintén, Ljubljana 32, Maribor is 32 fokos, Nova Mesto 34, Celje 31, Koper 34, Kradaricán pedig 14 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Általában napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, de főképp az ország északi, északnyugati részén már erőteljessé válhat a felhőképződés. Délelőtt a Fertő térségében, később Magyarország északnyugati felén másutt is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A déli, délnyugati szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatnak. A hőmérséklet délután 32 és 38, késő este 26-33. 3 fok között várható. Aztán holnap, azaz pénteken napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő. Főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatnak záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Vasárnap pedig napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék vasárnapi napon már nem valószínű. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti 33 fokos, Zalaegerszeg szintén 33, Nagykanizsa 32, Szent Gotthárd szintén 32, Szombathelyen is 32 fokot mérnek jelenleg, Budapest pedig akkor már 33 fokos jelen pillanatban. Ugye ebben a melegben ajánlott fokozottan figyelni arra, hogy pótoljuk a szervezetünkben a folyadék mennyiséget, úgyhogy fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a délután folyamán, mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Thank you. Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Muravidék közúti forgalmában ezen kívül nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. De baleset miatt akadozik az Izola-Strunjan út forgalma, a Strunjan felé tartó sávot le is zárták itt. Aztán szintén baleset miatt le van zárva a Kamnik-Duplica út a Kamniki Domžalska cestánál, Smarcen keresztül lehetséges kerülő utat tenni. És megint csak egy baleset miatt akadozik a forgalom a Kálce-Col regionális úton Kálce közelében. A Petrinje-Podgorje utat tűzoltási munkálatok miatt lezárták Csörnotice közelében, illetve egy lerobbant kamion okoz fennakadást a tenger melléki autópályán Divacsa előtt Ljubljana irányában. Forgalmi dugókkal, illetve torlódásokkal a következő helyeken találkozhatnak. A Steyr autópályán Szlovenska Bistrica dél és Golorebra között Ljubljana felé, Drámlje és Szlovenski Konyice között Maribor felé, itt a Maribor felé vezető Pletovári alagutat biztonsági okokból időszakosan lezárják. Szentély előtt Ausztria felé, aztán a Dolenszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között Ljubljana felé, a ljubljanai nyugati és déli elkerülő úton Koszezetől és a város központtól a partvidék felé. A tenger melléki autópályán Ljubljana és Brezovica között Koper felé, Unec és Brezovica között Ljubljana felé, Razdartó és Rabarkomanda között szintén a főváros felé. A Goranyszkói autópályán a Karavanke alagút előtt Ausztria felé egy kilométeres hosszban állnak az autósok, illetve a már megszokott utakon Lucia Izola, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled és Marie Koper utakon is találkozhatnak torlódásokkal. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést. Ez ugye természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem találkozhatunk radarral. Vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt, és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Santanától szólt a dal, ez volt a You Are My Kind, és hát zenei vonalon folytatjuk valamilyen szinten, ugyanis a Refresher egyik legfrissebb cikkéből megtudhatjuk, hogy egyébként halláskárosodással küzd V, a BTS tagja, Jungkook pedig megsérült a világturnén. Hát ugye sok áldozattal jár, ha valaki sikeres zenész szeretne lenni a szabadidőtől kezdve, időnként a családon át, sokszor az egészsége is meg tudja sínleni az embernek ezt a karriert, a K-pop bandák pedig mondhatni arról híresek, hogy a honvágyon túl úgy gyűjtik a különféle sérüléseket, mint a pokémonokat egyébként. Egészségüket elhanyagolják, csak azért, hogy elismerté váljanak, és hát nem kivétel, V-sem az egyik legelismertebb, leghíresebb koreai bandának, popbandának a tagja. Több mint 2 éve küzd halláskárosodással a BTS nevű K-pop zenekar tagja, ez derül ki a BBC cikkéből. Polgári nevén Kim Tae-jong most világkörüli turnéjuk során egy szerdai élő közvetítésben beszélt arról, hogy betegsége miatt jelenleg is gyógyszeres és orvosi kezelésre szorul egyébként. Ha a bal fülem hallása 100%-os, akkor a jobbé körülbelül csak 30, mondta V. Az énekes szerint betegsége kötelező katonai szolgálata alatt tovább romlott. Eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, mert úgy gondolta, hogy a betegség csak mentális erő kérdése. Később viszont orvoshoz fordult. V 2023-ban kezdte meg katonai szolgálatát, és 2025 júniusában szerelt le. De nem csak ő, a zenekar összes tagja teljesítette a közelmúltban a kötelező katonai szolgálatot. A 7 tag azóta újra együtt lép színpadra. Az áprilisban Dél-Koreában elindult Arirang World Tour, az első közös világturnéjuk a kényszerszünet óta. De egyébként, ahogy említettük, Jungkook is sérüléssel küzd a turnén, a szerdai élő közvetítésen derült ki, hogy V mellett Jungkooknak is orvosi kezelésre van szüksége egy sípcsont sérülés miatt teljesen pontosan. Elmondása szerint már a stressztörés kialakulásának határán van, ez zömében nem baleset, hanem túlzott terhelés okozza. Ezért különösen oda kell figyelni a sérülésére, hogy folytatni tudja a fellépéseket. A BTS a következő hónapokban többek között Los Angelesben, Buenos Airesben, Bangkokban, Sydneyben és Hongkongban is koncertezni fog. Úgyhogy, ha valakinek kedve van utazgatni egy jót, így még a nyár vége felé haladván, akkor akár be lehet iktatni egy jófajta BTS koncertet is, azért a tinik, illetve a lányok zsivongása a koncerten ne állítson meg senkit abban, hogy torka szakadtából üvöltözze például a BTS leghíresebb számait. Na de, mi most a BTS magunk mögött hagyjuk, és folytatjuk tovább azért jobbnál jobb zenékkel. Érkezik az Úgy kéne, Nagi és Yao-tól.

jobban esne fejem fölé tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod.

Ezt a földet választottam, a Republic dalát hallhattuk az imént, mi pedig ezt a következő dalt választottuk, ami a Quimby-nek az Autó egy szerpentinenje lesz. Pontban 3:45-kor érkezik önökhöz a friss ismétlése, hogyha esetleg a délelőtti órákban olyan 9:45 tájékán lemaradtak volna róla, akkor most csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk és pótolják be, hogy mi újdonság van a zenevilágában. 2:00-kor pedig akkor friss hírek Szabó Rudolftól, addig is viszont szóljon akkor az ikonikus Autó egy szerpentinen.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok. Ez a dal pedig annyira friss, hogy csupán egy órája debütált, hiszen megjelent a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dala, és a dal és a hozzákészült videóklip éppen ma, augusztus 20-án az államalapítás és Szent István király ünnepén debütált. Az összetartozásról, hitről és kitartásról szóló ünnepi szerzemény a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg. A videóklipet csodálatos, kiemelt nemzeti értékeket képviselő középkori templomokban forgatták, például Paposon, Csarodán, Tákoson és Kárpátalján helyi gyermekek közreműködésével. Ez a dal a Kárpát-medencei épített örökségünkön keresztül mutatja be a megmaradást. Ahogy a dal egyik kulcsora tartja, történhet itt bármi, kövek itt maradnak, maradok Istennel, maradok magyarnak. Tehát a hivatalos premiér ma reggel 8 órakor indult el. A Megmaradni Magyarnak című dal központi üzenete a nemzeti összetartozás, a szülőföldhöz való hűség és a keresztény hit megtartó ereje. Ez a mű arra emlékeztet, hogy a történelmi viharok ellenére a magyarság gyökerei és épített öröksége elszakíthatatlanok. Érkezzen most a Kiskata zenekar és a legfrissebb dal az ünnep kapcsán Megmaradni Magyarnak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van. A mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Szabó Rudolf. Újabb járművel bővült a Lendvai Ökopark. A jármű segítséget nyújt a közterületek karbantartásában, valamint a vízvezeték és csatornahálózattal kapcsolatos munkálatokban, közölte Lendva község ma délután a Facebook oldalán. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából ma az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András államfő köszöntő beszédében. Kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Németországban idén nyáron eddig már mintegy 14 ezer hőséggel összefüggő halálesetet regisztráltak. A Robert Koch intézet közlése szerint ebből körülbelül 9600 haláleset mindössze egyetlen héten június végén történt, amikor a hőmérséklet helyenként meghaladta 40 fokot. Az áldozatok legnagyobb része a 75 év felettiek közül került ki. Spanyolországban idén nyáron eddig csak nem 4500 többlet halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel, míg Franciaországban a májusi, június és júliusi hőhullámok idején több mint 7300 többlet halálesetet becsültek. A hivatalos francia adatokat ősszel teszik közzé. Sport. Nagy sikert értek el a szlovén siklóernyősök. Tilen Ceglár aranyérmet nyert a Macedóniában rendezett siklóernyős Európa-bajnokságon, a kijelölt célra repülés gyorsasági versenyében. A szlovénok csapatban is aranyérmet szereztek. A 18. Európa-bajnokságot augusztus 8-a és 19-e között rendezték meg Krusevóban. A 10 napos versenyen 30 ország 130 versenyzője mérte össze tudását.
2: Időjárás.
1: Délután vidékünkön jobbára napos idő várható. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Este nyugaton megerősödnek a záporok és zivatarok, amelyek kelet felé is átterjednek, majd fokozatosan gyengülnek. Éjszaka főként északnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap többnyire borult idő várható. Nyugaton csapadék és zivatarok kezdődnek, amelyek a nap folyamán várhatóan az egész országra kiterjednek.
0: Közlekedési hírek.
1: Úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán Lénárt előtt Maribor irányában. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán, a Szlovénska Bisztrica lyuk és a Gola-Rebro alagút közötti szakaszon Ljubljana irányában. Drámje és Szlovénske Konyice között Maribor felé is lassabban halad a forgalom, valamint Sentil előtt Ausztria irányában is várakozni kell. Fennakadásokra kell számítani a tengermelléki autópálya egyes szakaszain Ljubljana felé.

Kedves hallgatóink, egy perccel vagyunk, 2:45 után hajszál pontosan, ez pedig akkor azt jelenti, hogy megkezdődik a következő 15 perces apró hitetés rovatunk, mondhatjuk talán így is. És még mielőtt beérkeznének a legfrissebb hirdetések, azért érdemes elmondani, hogy már a délelőtti órákban is voltak hirdetéseink, ezek pedig akkor a következőképp szólnak. Eladó Bagotban 12 voltos csörlő, 5 tonna teherbírással, keveset használt, 230 000 forint, valamint 26-os női férfi Genesis Mountain Bike vadonatúj állapotban, ez pedig akkor 150 000 forint. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 622 61 86. Petesházán eladó 2005-ös Toyota Corolla Caravan 85 kW-os 2,0-as dízel autó, második tulajdonostól rendszeresen karbantartott. A telefonszám, amit hívni lehet, a 041 644 680. Lentiben eladó 1000 köbcentiméteres, jó állapotú Suzuki Swift 2002-es évjárató, 120 000 kilométerrel első tulajdonostól, lejárt műszakival és új akkumulátorral. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 30-as 518 52 69. Illetve fűrtojás eladó, illetve rendelhető Lenti környékén, a telefonszám 0036 30, 58, 65, 905. Ezen kívül egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony, további információkért pedig bátran hívják a 041 296 279-es telefonszámot. Jó minőségű vegyesbor eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 93 94 015. Mi pedig akkor a következő percekben fogadjuk az önök hirdetéseit, kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575 17 18, 575 17 19-es számok. Ha külföldről telefonálnak, akkor plusz 386 2, majd pedig a kettő telefonszám közül az egyik az, amit hívni kell.

0: Most már van is egy telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szeretnék.
0: Igen, hallgatom.
1: 4 darab alufelnyire szerelt.
0: Igen, 4 darab alufelnyire szerelt.
1: 185x65x15-ös nyári gumi.
0: 185x65x15-ös nyári gumi, rendben.
1: 4x100-as osztással.
0: 4x100-as osztás, igen.
1: 2 darab egytengelyes pótkocsi kulló.
0: 2 darab egytengelyes pótkocsi kulló.
1: Igen, pótkocsi kulló.
0: Rendben.
1: Vogellót, 3-as eke, jó állapotban.
0: Igen.
1: Kaszálógépek, kapálógépek, fűnyírók.
0: Kaszálógépek és kapálógépek, valamint fűnyírók.
1: Fűnyírók. És egy keveset használt sövényvágó.
0: És akkor egy keveset használt sövényvágó.
1: Állítható fejjel eladó. Vas megye.
0: Sövényvágó és állítható fejjel Vas megyében.

0: Rendben.
1: 20-as.
0: 982-57-23.
1: 982-57-23-as, ugye?
0: Igen, nagyon szépen köszönöm. További
1: mi köszönjük, hogy nálunk hirdetett, és mi is további kellemes napot kívánunk. Viszhal! Köszönjük.

És még van kettő hirdetésünk, eladó Volvo S60 2001-es évjáratú javításra vagy alkatrésznek benzines. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túl melegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes és javításra szorul. Az autó ki van vonva a forgalomból, nincs biztosítás és nincs forgalomban, az ár megegyezés szerinti, a telefonszám pedig a 031 442 770. Ezen kívül még eladó must szeptember 5-én és 6-án Lendvahegyen. Chardonnay, olasz rizling és vegyes. Ha valakit érdekel, akkor a telefonszáma 040-es 226 121. Mi pedig akkor ezzel a kettő hirdetésünkkel zárjuk a mai apró hirdetésünket. Hogyha esetleg valakinek nem sikerült volna leírni egy telefonszámot, vagy pontosan nem tudta megjegyezni, hogy mit is hirdetnek, akkor egyébként a beérkezett hirdetéseket megtalálják a weblapunkon, az mmr.si honlapon az apró hirdetés fülre kattintva. Itt bátran szemezgethetnek mind a mai, mind az előző napoki hirdetésekből. Mi pedig megköszönjük mindenkinek, aki nálunk hirdetett, és folytatjuk továbbra is zenével.

Kevesebb, mint 20 perc múlva már el is érünk a 3 órához, ez pedig akkor nem jelent más, mint terepjárót. Teljesen pontosan 4 témával várjuk majd Önöket 3-tól. Lássuk, hogy melyik ez a 4 témánk. Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és Szent István Király emlékünnepe van ma. A muravidéki magyar közösség az ünnep előestéjén Lendván tartott központi megemlékezést a templom téren. A jelenlévők Szent István Király szobra előtt tisztelegtek, koszorúztak, részt vettek az ünnepi szentmisén és az azt követő hangversenyen. Fehér Ilona számol be az eseményről a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelep nyitónapján Dubravko Baumgartnert, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatóját, Botka Ágnes kérdezte. A részleteket a második témánkban hallhatják. A Grádi Vár már évek óta a denevérek számos faja számára szolgál kivételes élőhelyként. Az idei monitorozás során a szakemberek meglepő eredményekre bukkantak. A részletekről Gregor Dománko, az intézmény szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak harmadik témánkban. Záró témánkban pedig akkor arról, hogy megkezdődött a pontvadászat a szlovén labdarúgó első osztály U15-ös és U17-es utánpótlás csapatai számára is. A NAFTA újoncként tegnap délután a Lendvai Labdarúgó Akadémián fogadta a Brinjegro-Szupja csapatát. Az U15-ös csapat 3-0-ás vereséggel, míg az U17-esek 1-1-es döntetlennel kezdték a bajnoki idényt. Horváth Dávid szól bővebben az eseményről, ha pedig érdeklik Önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3-tól, ugyanis ezzel a 4 témával várja Önöket a mai terepjáró.

0: Reklám.
1: Bográcsfest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bográcsfest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bográcsfesten.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe van ma. A Muravidéki Magyar Közösség az ünnep előestéjén Lendván a templom téren tartott központi megemlékezést. A jelenlévők Szent István király szobra előtt tisztelegtek, koszorúztak, részt vettek az ünnepi szentmisén és az azt követő hangversenyen. Fehér Ilona számol be az eseményről.
2: Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep. Szent István király és a keresztény magyar államalapítás napja. Uralkodása idején létrehozta az első törvényeket és megalapozta a magyarok jövőjét. A magyarok országát hittel és bölcsességgel építette fel, amely több mint 1000 éves múltra tekint vissza. A központi muravidéki megemlékezés a magyar és a szlovén himnusszal kezdődött Kolosa Tánya előadásában. A lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola cséphadarok csoportjának tagjai pedig egy moldvai egyházi éneket adtak elő.

0: Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke mondott, hangsúlyozva, hogy Szent István király egy olyan értékrendet és jövőképet hagyott ránk, amely a keresztény hiten, a rendre való törekvésen és a hazaszereteten nyugszik.
1: Ezt a szellemiséget hordozzuk mi is itt a Muravidéken, ahol, bár a történelem többször is próbára tett minket, hazára és otthonra leltünk, és hisszük, hogy az összetartozásunk a legfőbb megtartó erőnk. Voltak jó és nehéz esztendőink, felemelő pillanataink és kihívásokkal telő időszakaink. De ha visszatekinthetünk és az ősök példáját tartjuk szem előtt, elmondhatjuk, a mi élni akarásunk és belső tartásunk minden vihar túlélt. A Muravidéket otthonnak nevezni kiváltság, magyarnak lenni itt pedig felbecsülhetetlen ajándék, és egyben olyan nemesi küldetés, amely nemzedékről nemzedékre viszünk tovább.
0: Mondta Orbán Dusán, és kiemelte, hogy jelenlegi jogaink szilárd alapokra vannak helyezve, ám megőrzésük folyamatos gondoskodást igényel.
1: Feladatunk egyértelmű, óvni a kivívott értékeket, megerősíteni intézményes kereteinket, és elszántan formálni a jövőt. A mindennapok kihívásai ellenére elkötelezetten dolgozunk azon, hogy szülőföldünkön mindenki megtalálja boldogulását, és biztonságos, békés távlatokat teremtsünk a jövő nemzedék számára. Ez a közös szándék és a tenni akarás vezéreljen bennünket, hiszen a holnap alapját a mindennapi együttműködésünk rakja le.
0: Közösségünk megtartása, hagyományaink ápolása és anyanyelvünk továbbadása mindannyiunk közös felelőssége, mondta továbbá az ünnepi szónok, majd köszönetet mondott mindazoknak, akiket Szent István intelmei vezérelnek és mindennapi munkájukkal szolgálják és erősítik közösségünket.
1: Ezt a közösséget szolgálni és képviselni, a magyar identitásunkat pedig megélni olyan küldetés, amely büszkeséggel és hálával tölt el minket. Kívánom, hogy a mai ünnep erősítse meg bennünk a meggyőződést, amíg összetartunk, közösen gondolkodunk és közösen építkezünk, addig a jövőnk is szilárd alapokon nyugszik. Legyen ez az ünnep a hála, a lelki megújulás, valamint az erő és a bizakodás napja mindannyiunk számára.
0: Mondta a Muravidéki Magyar Közösség elnöke Orbán Dusán. Az ünneplő közönséget köszöntötte Horváth Tomi, a lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke is. Hangsúlyozva, hogy egy olyan örökség előtt hajtunk fejet, amely több mint 1000 éve összeköti az anyaországi és a határon túli magyarokat. És vajon mit jelent Szent István öröksége a muravidéki magyaroknak? Mit jelent magyarnak lenni Lendván és a Muravidéken?
2: Merünk-e Szent István szemébe nézni tiszta lelkiismerettel? Merjük-e azt mondani, hogy mindent megtettünk azért, a közösségért, amelyet ránk bíztak? Hogy nem saját érdekeink helyeztük a közösség érdekei elé? Hogy tudtunk egymással tisztességesen beszélni akkor is, amikor nem értettünk egyet? Ezek ma nem könnyű kérdések. Mert be kell vallanunk, a politikai kultúra az elmúlt időszakban nagyon alacsony szintre süllyedt. Egyre gyakrabban látjuk, hogy az érvek helyét, a személyeskedés, a párbeszéd helyét a vádoskodás veszi át. A politikai vita sokszor már nem arról szól, hogy hogyan tudunk együtt többet tenni a közösségért, hanem arról, hogyan tudjuk a másikat legyőzni vagy lejáratni.
0: Ütött meg kritikus hangot Horváth Tomi, majd azzal folytatta, hogy itt a Muravidéken magyarnak lenni nagy felelősség.
2: Nekünk minden magyar szó, minden magyar iskola, minden magyar rendezvény, minden hagyomány és minden közösen megélt ünnep érték. A kisebbségi közösség legnagyobb ereje ugyanis nem a létszámban van, hanem az összetartásban. Ha összetartunk, van jövőnk. Ha képesek vagyunk egymást meghallgatni, van jövőnk. Ha a fiataljainak meg tudjuk mutatni, hogy érdemes itt magyarnak lenni, akkor van jövőnk.
0: A lendvai magyar önkormányzat elnöke, Horváth Tomi azt kívánta, hogy mindenkiben legyen elég bátorság a változtatáshoz, elég alázat az egymás meghallgatásához, és elég erő ahhoz, hogy elődeink hagyatékát közösen építsük tovább.
2: Ne feledjük, a magyarságunkat nem csak őrizni kell, meg is kell élni. Nem csak beszélni kell róla, tenni is kell érte. És amikor most Szent István szobrára tekintünk, tegyük fel magunknak még egyszer a kérdést, merünk-e Szent István szemében nézni tiszta lelkiismerettel? Ha erre ma még nem tudjuk teljes bizonysággal igennel válaszolni, legyen bennünk annyi őszinteség, hogy kimondjuk, van még dolgunk. Van még mit építenünk, és van még mit tennünk egymásért. De amíg van bennünk hit, akarat, összetartás és felelősség, addig van magyar jövő itt Lendván és a Muravidéken is.
0: Hangsúlyozta az ünnepi szónok Horváth Tomi. Szent István szobrának megkoszorúzása után a Szent Katalin templomban ünnepi szentmisét mutatott be Martin Dolamics Konrád, lendvai plébános. A szentmise keretében hagyományosan megáldotta az új kenyeret. Az új búzából sült kenyér megszegésének és megosztásának közösség erősítő hatása van. A Muravidéki Központi Megemlékezés ünnepi hangversennyel fejeződött be. A közönség a Régi Imák Új Hangok című koncert során rövid utazást tett a magyar kórus zene világában, Kodálytól napjainkig, a pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus előadásában.
3: Az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelep nyitónapjának reggelén Dubravko Baumgartnert, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatóját, Botka Ágnes kérdezte.
4: Mindent már előző napokban elkészítettünk itt a valamikori polgára iskolában, és várjuk a ideérkezőket, művészeket, ebéddel várjuk őket. Persze addig még vannak tennivalók, hogy minden el legyen készítve, úgyhogy méltóképpen tudjuk akkor üdvözölni. Itt Lendván ismét őket, tehát az idei művésztelepre Szlovéniából és Magyarországról érkeznek művészek. Szlovéniából 3-an, tehát hazai, tehát a Király Feri szobrászművészünk, utána a Téka Pizdirc és Márko Zelenko. Majd Magyarországról Lipovics János, Becskei Andor, Kotorman Ábel és Kovács Zoltán. Tehát 4 új művész érkezik Lendvára, ők még nem voltak nálunk, úgyhogy meg fogják ismerni Lendva jellegzetességeit, felmennek a Lendvai várba, biztos, hogy megtekintik majd tehát a bronz szobor gyűjteményt fönt a padláson, megtekintik valószínűleg a Király Feri kiállítását is, úgyhogy ezzel fog tulajdonképpen indulni a nap, és akkor itten majd ebéd után megtárgyaljuk, időrendben tesszük a dolgokat, hogy mikor, milyen folyamatok fognak zajlani a napokban, és persze ami a legfontosabb, hogy ütemezzük a bronz öntést, hogy melyik nap fog megtörténni, és mindenki akkor elkezdi a munkát, és készíti az idei szobrát, amelyet így kiöntünk. Dolgoztak bronzban, tehát tudják a folyamatot. Szlovéniából Téka Pezdirc az a Művészeti Akadémián professzor, Márko Zelenko, ő restaurátor szakos is, tulajdonképpen a Ljubljanai Restaurátor Centrumban dolgozik, úgyhogy tehát ezeket biztos ismerik a folyamatokat Magyarországról szintén, tehát ezek az új művészek, akik még nem voltak nálunk, szintén így fiatal művészek, akik tehát az akadémián végeztek, tudják a folyamatokat, ismeri szintén, úgyhogy szerintem itten valami problémák nem lesznek a folyamatokban így.
5: Mennyi bronz lett biztosítva?
4: Hát elég lesz.
3: A Grádi vár már évek óta a denevérek számos faja számára szolgál kivételes élőhelyként. Az idei monitorozás során a szakemberek meglepő eredményekre bukkantak. A részletekről Gregor Dománko, az intézmény szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
6: Od leta 2018
3: 2018 óta mi magunk végezzük a megfigyelést a Goricskó Tájvédelmi Park Intézetben. Átvizsgálunk minden olyan helyiséget, ahol a denevérek általában előfordulnak. Az ellenőrzést az év minden hónapjában elvégezzük azzal a céllal, hogy megállapítsuk, hol találhatók a denevérek a váron belül, milyen fajokról van szó, és mikor jelennek meg. Ezt azért kezdtük el, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a vár bizonyos részeinek felújításába fogunk kezdeni, és egyáltalán nem mindegy számunkra, hogy mikor végezhetjük a várfalak helyreállítását. Jelenleg ugyanis a terveket készítjük elő. Hamarosan megkezdődnek bizonyos munkálatok, és emiatt is éberen követjük, hogy hol találhatók a denevérek, valamint, hogy az építési beavatkozások hatással lesznek-e az állapotukra.
0: A denevérek az ökoszisztéma és az emberiség számára a világ leghatékonyabb természetes kártevő írtói. Bár a népi hiedelmek sokszor negatív színben tüntetik fel őket, jelenlétük a grádi várban vagy bárhol a természetben rendkívül értékes.
3: Tavaly júniusban a várpincék egyik helyiségében nagyobb közönséges denevércsoport jelent meg. Ez a legnagyobb fajunk Szlovéniában, és ez a kolónia tavaly júniusban valamivel több mint 600 felnőtt nőstény denevérből és kicsivel több mint 500 kölyökből állt. Ez körülbelül 1100 denevért jelent, ami a tavalyi évig a legnagyobb feljegyzett csoport volt 2000 óta.
0: Az idei megfigyelés azonban azt mutatta, hogy ez még csak a kezdet volt a denevérek számának növekedésében, a váron belül. Már tavasszal észrevehetően több egyed mutatkozott. Július elején pedig a számok felülmúlt minden eddigi szlovéniai adatot.
3: Áprilisban valamivel több mint 800 példányt, azaz felnőtt denevért jegyeztünk fel. Az egyik csoportban kizárólag nőstények gyűlnek össze, amelyek aztán május végén, június elején hozzák világra a kölykeiket. Májusban a csoport létszáma már 1600-ra nőtt, majd júniusban a kicsinyekkel együtt elérte az 1800-at. Július végére pedig a csoport már csaknem 2500 példányt számlált. Ez gyakorlatilag a legnagyobb létszámú, egy csoportban és egy helyen élő denevér populáció Szlovéniában. Léteznek kisebb, 1000 és 1200 közötti csoportok, főként templomokban, Notranjska, Dolenjska és részben Stajerska régiókban. Illetve körülbelül 1200 denevérből álló csoport figyelhető meg a skócián barlangokban is. De mi ezt a csoport létszámot lényegében a kétszeresével haladtuk meg.
0: Hogy miért választották a grádi várat a denevérek? Pontos választ egyelőre még nem tudnak adni, de a szakértők több lehetséges okot is említenek. A vándorlás oka részben a szomszédos Ausztriában található Klöhi plébánia, részben behálózott repülési nyílásai, valamint a költési időszakban kialakult magas hőmérséklet lehetett. A várpincében a hőmérséklet körülbelül 17 fok Celsius, még más ismert menedékhelyek padlásain 30 és 35 fok között alakult. Jelenleg tehát közel 2500 közönséges denevér tartózkodik a grádi várban. Ez a szám kivételes természetvédelmi értéket, egyúttal nagy felelősséget is jelent a kulturális műemlék kezelése során. Ahogy Gregor Dománko hangsúlyozta, a havi megfigyelések folytatásával megállapítják majd, hogy a kolónia a jövőben is a grádi várat választja-e menedékül. Az viszont biztos, hogy a várban és annak közvetlen környezetében végezendő minden jövőbeni építési munkálatot hozzá kell igazítani a denevérek ökológiai igényeihez, hogy megőrizzük számukra a megfelelő életfeltételeket.
3: Megkezdődött a pontvadászat a szlovén labdarúgó első osztály U15-ös és U17-es utánpótlás csapatai számára is. A NAFTA újoncként tegnap délután a Lendvai Labdarúgó Akadémián fogadta a Brinjegro Szupje csapatát. Az U15-ös csapat 3-0-ás vereséggel, míg az U17-esek 1-1-es döntetlennel kezdték a bajnoki idényt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
6: Hazai pályán szép számú közönség előtt kezdte meg az új idényt a NAFTA U15-ös és U17-es utánpótlás csapata. A másodosztályból feljutó lendvai csapat hamar megérezte a szintlépést. Az U15-ösök Brinjegro-Szupje elleni találkozója korán sem a tervek szerint alakult. Már az első félidő 30. percében emberhátrányba kerültek a hazaiak. Jacques Kronaveter két sárga után volt kénytelen elhagyni a pályát. A vendégek aztán a 35. percben büntetőből megszerezték a vezetést, majd a 45. percben 2-0-ra növelték az előnyüket. A második félidőben az emberhátrány miatti mezőnyfölény egyoldalúvá tette a találkozót. A végeredmény 3-0 lett a vendégek javára. A mérkőzés után a NAFTA edzője Tadej Lebar értékelt.
7: La tecma precsakován blatáska Brinjez nánokot.
8: Az első mérkőzés a várakozásoknak megfelelően nehéz volt. A Brinje egy olyan klub, amely köztudottan jól dolgozik a fiatalokkal. Felkészültünk arra, hogy nehéz dolgunk lesz. Az első fél időben aztán jött az a piros lap. Attól a pillanattól kezdve még nehezebb lett a helyzet. Mindent megtettünk, amit tudtunk. Aztán ott volt az a szerencsétlen 11-es is, amellyel 1-0-ra vezetést szereztek. Ez volt az első mérkőzésünk az élvonalban, a fiók közül néhányan talán egy kicsit meg is ijedtek. Nem úgy játszottak, ahogyan tudnak, és ahogyan képesek rá. Fel a fejjel, és menjünk tovább.
6: Teljesen más volt az U17-es csapat mérkőzése. A hazai csapat már a mérkőzés legelején kapufát találó lövéssel volt közel a vezetéshez. Aztán a vendégek szintén kialakítottak néhány veszélyes helyzetet, ám csak egy lesgólig jutottak, így gól nélküli döntetlennel vonultak a félidőre a csapatok. A második félidő legelején viszont jöttek a gólok. Először a hazaiak örülhettek, a csereként beálló Tim Horvatić szerezte meg a vezetést. Az öröm viszont nem tartott sokáig, hiszen 4 perccel később szögletből egyenlített az ellenfél. A mérkőzés hajrájában a vendégek támadások sorát intézték a NAFTA kapuja irányába, ám a hazai védelem állta a sarat, így maradt az 1-1-es döntetlen. Mitjanovinics edző így látta a találkozót.
8: Biztosan magasabb szint ez, mint amihez eddig talán hozzá voltunk szokva. Nagy különbség van a másodosztály és az első liga között, de tényleg gratulálok a fiúknak, mert keményen megdolgoztak ezért a pontért. Az öltözőben is azt mondtam nekik, hogy ennek kell lennie az alapnak. Küzdelem az elsőtől az utolsó másodpercig, agresszivitás, pozitív gondolkodás, valamint az, hogy segítsék egymást. A fiúkban megvan a kellő minőség is, ezt ma a pályán is bizonyították. Erre kell építenünk. Természetesen nagyon örülünk ennek a pontnak.
6: A bajnokság előtt a csapatba több játékos is érkezett az U15-ből, akik az edző szerint nagyon jól beilleszkedtek a csapatba, és jól helytáltak a pályán. Köztük Varga Dávid is, akit a mérkőzés lefújása után kérdeztünk.
9: Igen, hát az U17 az sokkal fizikailag erősebb játékra megy. Tudtuk, hogy meg kell a fiatalabbaknak szokni, de szerintem jól lejátszottuk a fiatalabbak is, úgyhogy nem lesz nagy baj a szezon során. Tudtuk, hogy kell belemennünk a meccsbe, mindent kell magunktól adni a győzelemért. Ma sajnos nem sikerült, kaptunk egy gólt, de a szívünket adtuk a pályán ezért az 1 pontért. Az a cél, hogy fennmaradunk az első ligában, szerintem, hogyha úgy játszunk minden meccset, mint ahogy ma, akkor nem lenne a probléma.
6: A NAFTA már a hétvégén folytatja a bajnokságot, az ellenfél idegenben a Bravo lesz.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szabó Szuzi és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
10: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
11: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

A Summer Long ez volt Chris Rea dala, mi pedig ugyanígy zenei vonalon folytatjuk, ugyanis Perfect címmel jön a Queen of the Stone Age következő lemeze, között a nagyvilággal a szeptember 30-án megjelenő nagylemezének címét, a Queens of the Stone Age, ugyebár. Josh Homme-ék mindezt egy poénos videóval melegítik be egyébként, az Easy Street című daluk pedig már korábban elérhetővé vált, egyébként Instagramon le lehet csekkolni ezt a videót, ami ugye említve van itt a rockstation.blog weboldalán, illetve akár YouTube-on az Easy Streetbe is belehallgathatnak, egy 4 perc 53 másodperces dalról van szó, és a videoklipje is már elérhető, ugye premierelt, úgyhogy ebbe is nyugodtan bele lehet hallgatni. Nálunk pedig, ha már egyszer Queens of the Stone Age, akkor szólni is fog tőlük egy dal, érkezik a Go with the Flow, 3/4-kor pedig a 7 zeneszámát hallhatják majd.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a kiváló salgótarjáni formáció, a Dűvő zenekar Határtalan muzsika című albumáról válogatunk felvételeket. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van. Ma estétől és az éjszaka folyamán főként Szlovénia nyugati részén alakulhatnak ki heves zivatarok. A szlovén környezetvédelmi ügynökség narancssárga riasztást adott ki a térségre. Erős szélre, felhőszakadásra, helyenként pedig jégesőre is számítani lehet. A csapadék fokozatosan kelet felé terjed, miközben veszít az erejéből. A viharos idő várhatóan péntek reggelre, illetve délelőtre csillapodik. Napközben azonban főként nyugaton és délen ismét kialakulhatnak zivatarok és felhőszakadások. Szombaton többnyire felhős idő várható, helyenként záporokkal. Vasárnap már többnyire napos és száraz idő lesz. Megnyílt az Országház a nagy közönség előtt csütörtökön az állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát csütörtökön 18 óráig, pénteken és szombaton pedig 10 és 16 óra között. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. A sétálóknak vizet osztottak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni. Ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az államalapítás ünnepén rendezték meg az 57. debreceni virágkarnevált. A felvonuláson 12 virágkocsi vonult végig Debrecen utcáin, amelyeket 17 hazai és 9 külföldi művészeti csoport kísért. A hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első. A virágkocsik elkészítéséhez több százezer hazai és külföldi élő virágot használtak fel. Világszerte várhatóan tovább nő a turista utazások száma, és 2040-re elérheti a 2,4 milliárdot. 2025-ben Franciaország megőrizte a világ leglátogatottabb országának címét, és saját turisztikai rekordját is megdöntötte. Az ország 102 millió nemzetközi turistát fogadott, közölte az ország gazdasági minisztériuma. A külföldi nyaralók háromnegyede Európából érkezett. Szorosan a nyomában állt Spanyolország, közel 97 millió külföldi turistával. Egy friss tanulmány szerint Spanyolország 2040-re megelőzi Franciaországot, és a leglátogatottabb úti céllá válik. Sport. Tatabányán folytatódtak a csoportmérkőzések az U19-es tollaslabda csapat Európa-bajnokságon. Szlovénia ma délután 2-0-ra kikapott Dániától. A dánok ellen egyéniben, valamint női és vegyes párosban is szerepelt Tia Horváth, leindvai tollaslabdázó.
2: Időjárás.
1: Vidékünkön jobbára napos az idő. A hőmérséklet 34 fok körül alakul. Este nyugaton megerősödnek a záporok és zivatarok, amelyek kelet felé is átterjednek, majd fokozatosan gyengülnek. Éjszaka főként északnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap többnyire borult idő várható. Nyugaton záporok és zivatarok kezdődnek, amelyek a nap folyamán várhatóan az egész országra kiterjednek.
0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, valamint a szlovén és a horvát tengerpart kedvezőtlen időjárás előrejelzése miatt erősen megnőtt a forgalom a horvát határtól, elsősorban a Ljubljanába vezető tengerparti autópályán. Túlódik a forgalom a Steyr autópályán, a Szlovenska Bistrica lyuk és a Gola-Rebro alagút közötti szakaszon Ljubljana irányában. Drámja és Szlovenske Konyice között Maribor felé is lassabban halad a forgalom.

A négyes streettől szólt a Hadd menjen című dal, és egyébként Lendván mondhatni már hagyomány, hogy ünnepi műsorral emlékeznek meg a muravidéki magyar közösség augusztus 20-áról, az államalapításról és Szent István király hagyatékáról is. A 10 évvel ezelőtti központi rendezvényen is kín volt az MMR, teljesen pontosan Fehér Ilona és az ő összeállítását hallhatják, mert ugye 10 évvel ezelőtt is meg volt rendezve ez a megemlékezés, és a mai visszapillantóban akkor pont ez az összeállítás várja önöket. A Valhalla dala után érkezik a visszapillantó.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Lendván ünnepi műsorral emlékezett meg a Muravidéki Magyar Közösség augusztus 20-áról, az államalapításról és Szent István király hagyatékáról. A 10 évvel ezelőtti központi rendezvényről Fehér Ilona összeállítását hallják.
2: A Magyar Államalapítás Muravidéki Központi rendezvényét az ünnep előtti napon tartották meg Lendván, amelyet számos magasrangú vendég mellett a muravidéki magyarok is szép számban megtiszteltek. A megemlékezés előtt Trócsányi László, magyar igazságügyi miniszter a Bánffy Központban fogadta a magyar önkormányzatok elnökeit és a nemzetiségi intézmények vezetőit. A zárt ajtók mögötti beszélgetés után a sajtónak adott nyilatkozatában a miniszter elégedettségének adott hangot, hogy az 5 községi önkormányzat vezetője által betekintést kapott a tanácsok munkájába.
3: Azt gondolom, hogy az a munka, amit elvégeznek, az mindenféleképpen dicséret illeti. Egy óriási erőfeszítés az, hogy kis településekben, sokszor 300-350 fős közösségben, vagy nagyobb közösségben fönntartani azt a kulturális belső magyar kohéziót, amit végeznek. Tehát ezt azt gondolom, hogy a magyar kormánynak mindenféleképpen el kell ismernie. Ez nagyon fontos. Beszéltünk a problémákról is, tehát a problémák alatt alapvetően az, hogy a kultúra önmagában nem elegendő. Tehát ahhoz, hogy egy közösség megmaradjon, ahhoz a gazdaságot is ugyanúgy kell építeni, és ebben számítanak a Magyarország, vagy a magyar kormánynak a támogatására is, hogy a Délvidékhez hasonlóan, vagy Kárpátaljának a támogatáshoz hasonlóan, a muravidéki magyarság is részesüljön támogatásban, a gazdaságfejlesztési programban. Hisz ahol van munkaerő, tehát ahol van munka pontosabban, ott van munkaerő, és ott lehet alapvetően fejlesztésekben gondolkodni. A kultúra és az oktatás alapvető fontosságú, tehát azt nem szabad elhanyagolni és elfelejteni, és annak a jelentőségét lebecsülni, de emellett mindenféleképpen fontos azon gondolkodni, hogy milyen egyéb gazdasági támogatást tud Magyarország nyújtani az itteni közösségnek. Én azt gondolom, hogy ebben a magyar kormány elszánt, hisz ténylegesen, ahogy a Délvidéknek is nyújt támogatást, ugyanígy apránként, lassan, ahogy a költségvetés, a magyar költségvetés megengedi, ugyanúgy lehet fontosnak tartja, hogy támogassa a határon túli közösségeket más aspektusból is, és erről is szót ejtettünk ma.
2: A muravidéki magyarság támogatásának elősegítéséhez nagy mértékben hozzájárul majd a közeljövőben megnyitásra kerülő lendvai főkonzulátus. De ezen kívül számos más feladatot is betölt majd, mondta a miniszter.
3: Projektek hogyan alakulnak, ezt nyilván figyelnie kell. Pályázatok, oktatás, kultúra, gazdaság, hogyan lehet ezt megvalósítani. Valamint ezen kívül nyilvánvalóan oda tartoznak, hogy aki magyar állampolgárságot akar fölvenni, annak az ügyét is intézi. Magyarországgal bizonyos közjogi kapcsolatok léteznek, ezeket ugye ápolnia kell, és elő kell segíteni, hogy ez a közösség, ez a terület az anyaországhoz sok szállal kötődjék. A magyar közösségnek van egy önigazgatáson alapuló erős belső kohéziója, és egy igénye ahhoz, hogy a Magyarországhoz, az anyaországhoz kapcsolódjon, és megtartsa a magyar nemzetiségét, megtartsa a nyelvet, és magyarul tudjon beszélni, magyarul hallgasson rádiót, magyar adókat tudjon fogni, amit esetleg Magyarországról jön ide. Tehát ebben a határok mentes területen, mert nincsenek határ már, hál' Istennek, egyfajta szabad, én mondanom, szokágon való kapcsolódás mindennapossá váljon.
2: A nemzetiségi politikusok és az igazságügyi miniszter találkozója után a templom téren levő Szent István szobornál zajlott az ünnepi megemlékezés, ahol a Szent István kard másolata is megtekinthető volt a Szent István, ahol a Szent István kard másolata is megtekinthető volt a Szent István lovagrend jóvoltából.

0: tartó nagyobb érdeklődés a közösség iránt, ismét egyre többen hajlandóak közösségi munkát ingyen is vállalni, hogy egy-egy színdarabbal, egy-egy falusi rendezvénnyel több száz ember töltsenek el örömmel, és ébresszék fel bennük is a közösséghez tartozó érzés jelentőségét. Az ilyen embereket különösen meg kell becsülnünk, és erről a helyről is szeretném megköszönni munkájukat.
1: Horváth elnök a folytatásban az itt élő többségi nemzet és a nemzetiség együttélésének fontosságára mutatott rá, ami hozzásegítené a vidéket ahhoz, hogy kitörjön a legkevésbé fejlett vidék státuszából.
0: A magyar kormányzat által jóváhagyott gazdaságfejlesztési stratégiának kezdete a jövő évben a muravidéki magyar közösségként való megmaradásának egyik utolsó esélye. Viszont akkora esély, amekkorát még ez a közösség nem kapott. És hogy ne legyek igazságtalan, Szlovénia is gazdaságfejlesztési támogatást biztosít a kétnyelvű területre. Ha ezt a két forrást okosan használjuk fel, és új munkahelyeket tudunk teremteni, az minden muravidékinek előnyére válik, nemzetiségtől függetlenül. A munkahelyek pedig itthon tartják fiataljainkat, biztos jövőt teremtve nekik.
1: Az ünneplő közönséget köszöntötte Trócsányi László, Magyarország igazságügyi minisztere is, aki ünnepi szónokként az államalapítás fontosságát, Szent István király uralkodását és szellemi örökségét emelte ki. A szellemi örökség legfontosabb momentuma a magyar nemzet egysége, hangsúlyozta.
2: A magyar nemzet egységének egyik legszebb kifejezési formája, felemelő pillanat, ha az anyaországon belül és annak határain kívül élő magyarok közösen ünneplik meg államalapító Szent István királyunk ünnepét. Ezért vagyok különösen hálás azért, hogy ma önökkel éppen itt együtt ülhetem a magyarság legszentebb ünnepét. Ennek a városnak és közös emlékezésünknek több szempontból is szimbolikus jelentősége van. Ünnepeinket mindenki elsősorban magában és a maga módján éli meg, átgondolva újra és újra az ünnep lényegét és a mindenkihez egyenként szóló üzenetét. Ezzel együtt kifejezetten felemelő, ha módunk van közösen is megélni ezt az üzenetet, ami augusztus 20-án Szent István öröksége fényében a magyar nemzet egységéről szól, kulturális, nyelvi és közjogi értelemben egyaránt. Az ünnep üzenete azonban ugyanúgy szól az országban, országainkban, térségben, sőt egész Európában élő nemzetek sokszínűségében is meglévő egységről, ezer szállal való összekapcsolódásáról. Tehát enne éppen a két Európai Uniós tagállam határán fekvő Lendva, mint a muravidéki magyarság szellemi és közéleti központja, a legjobb példa erre, ahol honfitársaim között vagyok, és ahol otthon érezhetem magamat.
1: Az ünnepi szónok az Európa polgárait fenyegető migrációs válság elleni egységes fellépésre szólított fel, hiszen az egység megerősítése hatékony és hosszú távú megoldást és biztonságot jelentene. Beszédét pedig így fejezte be.
2: Szlovénoknak és magyaroknak, kisebbségnek és többségnek szükségük van egymásra itt, a Muravidéken, a Duna-medencéjében, Közép- és egész Európában. Szükségünk van Európára, és Európának is szüksége van ránk. Nem vagyunk sokan, mégis nagyon sok múlik rajtunk, együttműködésünkön, barátságukon.
1: A közönséget megszólította Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország-Szlovéniai nagykövete is. Egyebek közt hangsúlyozta, hogy a magyarság 1000 év alatt megtanulta, hogy milyen tragikus következményei vannak annak, ha megváltozik egy állam etnikai, vallási, kulturális összetétele, ha idegen hatalmak árnyékában kell élnie.
3: Lendván hagyományosan a magyarság kérdéseiről szoktunk beszélni ünnepi alkalmakkor. Mégis azt mondom, ma már nem mondhatjuk, hogy nem érdekel minket, mi történik valahol a világ másik végén, mert ma már mindent tudhatunk róla. Minden itt van a zsebünk mélyén lapuló telefonban. Mint ahogy mi is ott vagyunk egy-egy valaki más zsebében lapuló telefonban a világ másik felén. Miközben a lendvai vasút újraélesztésével, utak építésével foglalkozunk, nem vesszük észre, hogy a digitális világ már vasúttal vagy anélkül bárhová elrepít minket, és bárkit ide repít hozzánk. Nem készültünk fel erre sem. Kik lehetnek segítségünkre? Azok, akik közül ma csak páran ünnepelnek velünk, a 20 éves fiatalok, akik együtt lélegeznek ezzel a technológiával. Hozzájuk kellene Szent István üzenetét eljuttatni, talán leginkább az Imre Herceghez szó.

0: Apollo intelmek közül néhányat, hiszen nekik épül az ország, és akkor bizakodva nézhetünk a jövőben.
1: Mondta a nagykövet asszony. A magyar államalapítás tiszteletére szervezett ünnepséget egy magasrangú állami kitüntetés átadása tette fényesebbé. Áder János, Magyarország elnöke a kétnyelvű területen több évtizedes lelki gondozói szolgálata elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesítette Monsignor Franz Rezsonyát, a Muraszombati Püspökség nemzetiségi közösségekért felelős vikáriusát, aki egyaránt szolgálja magyar és szlovén híveit. Irányítja a Dobronaki és a Lendvai plébánián folyó magyar nyelvű pasztorációt, emellett a szombathelyi püspökséggel való megállapodás keretében a magyarországi szlovének anyanyelvi gondozását is koordinálja. A kitüntetést Trócsányi László igazságügyi miniszter adta át. Monsignor Franz Rezsonya vikárius a kitüntetést meghatódva fogadta, majd rádiónknak a következőket nyilatkozta.
2: Nagyon hálás vagyok érte, örülök annak, hogy így értékelnek munkámat. Ez nagy megtiszteltetés számomra, hiszen ez egy jel, hogy én is kész vagyok segíteni magyar ajkú híveknek. Továbbra is fogok segíteni, itt Lendván, de Nobrodankon is, és akkor így az egyház is gondoskodik a népekről, a nemzetiségről. Ez egyháznak a feladata, és ez legyen az én feladatom is, mint nemzetiségi püspök helynöke. Ügyemnek tartom a nemzetiségének, nyelvének ápolása és megmaradása.
1: Tudjuk, hogy nagyon sokszor problémát jelent a magyar hittankönyvek és a magyar hitoktatók hiánya. Ebben tud-e segíteni?
2: Sajnos kevesen vannak, akik beszélnek magyarul papok között, de igyekszünk mi is segíteni nekik. Hála Istennek itt lent van, meg Dobronakon is azért vannak papok, akik igyekeznek tanítani fiatalokat a katolikus hitben. Van szlovén hitankönyvek, de ez által akkor mi is közelebb vagyunk a fiatalokhoz, és akkor magyarázunk neki a magyar nyelven is.
1: Gratulálok a Muravidéki Magyar Rádió nevében is az állami kitüntetéshez, és további erőt, egészséget kívánok a munkájához.
2: Köszönöm szépen!
1: A Muravidéki Magyarság központi rendezvénye Szent István király szobrának megkoszorúzásával és ünnepi szentmisével fejeződött be. Az alkalmi kultúrműsorban Setár Lucia, a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulója, és Zadravet Szekeres Ilona, magyar tanár működött közre.
3: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

pleše po svoje, ej, ona pleše, kamkoli gre, ona pleše po svoje, ej.

Leopold Pörvitől és Hauptmanntól szólt a Plesepo Svoje, és egyébként sokan lesznek, akik valószínűleg a mai este folyamán ugyancsak a saját ritmusukra táncolhatnak, főleg ugye Pesten. Ugyanis hatalmas diszkó várja mindazokat, akik kilátogatnak a Kossuth téren, illetve táncolós elektronikus parti a Műegyetemnél, de lássuk akkor részletesen, hogy milyen zenei és programok várják azokat, akik kilátogatnak a mai augusztus 20-ai ünnepségre. Hát lehetett sejteni, hogy 2026-ban alaposan leporolják majd az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet, olvasható a Refresh-en egyébként. A szemléletváltás megnyilvánul olyan praktikus szempontokban is, mint a tudatos és átlátható pénzügyi gazdálkodás, vagy a szélesebb alkotói közösség bevonása. De van még egy fontos, elvontabb aspektusa is. Az idei nemzeti ünnep arra a generációra is gondol, akik az elmúlt időszakban rengeteget formálták Magyarország arcát. A kifejezetten a Z-generáció igényeire szabott programok egyáltalán nem fordulnak szembe a hagyományokkal. Éppen az a céljuk, hogy közelebb hozzák őket azokhoz a fiatalokhoz, akiknek most alakul a nemzeti öntudatuk. Az idei augusztus 20-ai ünnep összeköt egy és kapcsolódásra hív, és ehhez olyan többnapos, több helyszínen futó programsorozatot kínál, ahol tényleg mindenki jól érezheti magát. Az olyan megszokott, hagyományos programok mellett, mint a Mesterségek ünnepe vagy a Légi parádé, idén leginkább változatos zenei programsorozatokkal újít az ünnep. Ezek között is elsősorban a Műegyetem rakparton futó elektrorakpart szolgálja ki a legfiatalabb generációk ízlését. A kétnapos elektronikus zenei fesztiválon a műfaj nemzetközileg is elismert nevei érkeznek a Duna mellé épített nagy színpadra. Tegnap, augusztus 19-én fellépett például a technokirálynő Nina Kravitz, vagy az elektronikát kísérletező jazzelemekkel kombináló Carl Craig. Ma, 20-án pedig az ambient, techno és house határ területein egyensúlyozó Christian Löffler érzelmes számaira táncolhatnak. Majd a berlini módszelektor ütemeire szeletelhet mindazok, akik kilátogatnak erre az eseményre. A hazai előadók, illetve ugye a magyar előadók arról is gondoskodnak, hogy hajnalig kitartson a buli. Az első nap Sixta, a második napon a Lava-Lava mögött álló tesók, Toló és Falcao játszanak. Közben a Kossuth tér diszkótérre alakul, ahol újra együtt táncol az ország, és minden generációnak válogattak a populáris slágerek közül. A parlament előtt az Anima Sound System felel majd a hangulatért, de érkeznek magyar meglepetés vendégek is, és persze ott is éjszakában nyúlóan táncolhatnak majd a valamivel lakosságibb, de nem kevésbé hangulatos DJ-szettekre. A harmadik főzenei helyszín pedig a Beats sziget, a Margit szigeten, ahol fellép például a népzenét modern hangzással frissítő Deva, vagy a balkáni buli felelős Boban Markovics, de ott lesz a magyar alter legendának számító Queen Bee is. A lényeg, hogy idén tényleg mindenki találhat olyan zenei programot, ahol a saját kedvenceit hallhatja. Na, mi még ezekhez a zenei programokhoz visszatérünk. Először is viszont szóljon a Next to Me Emily Sandy-tól.

A 2012-es ikonikus dal után, ami egyébként az Our Version of Events lemezen jelent meg, ha lemagyarosítjuk, akkor az események általunk ismert változata után, mi vissza is térünk a mai ünnepnaphoz, és ahhoz, hogy mi minden várja azokat, akik kilátogatnak az este folyamán Budapestre. Az idei ünnep központi eleme a fény, ami több programon is fontos szerepet kap majd. Olvashatjuk a Refresher cikkében a folytatásban. A Margit-szigeten például esténként a fénykertben nézhetik kortárs művészek fényinstallációjét, de az elektrorakpart buliait is látványos fénysó kíséri. A legfontosabb azonban az ünnep csúcspontjának számító félórás fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből audiovizuális show, ahol több tucat magyar alkotó bevonásával, animált fényfestéssel mesélik el Magyarország történetének kulcseseményeit. A drónshow-val is turbózott Zságer Balázs és DJ Buci közös zenei ívével aláfestett előadás nem csak korábban soha nem látott látványvilágot vetít az egy estére szimbolikus vetítővászonnál változó parlamentre, de az idei ünnep esszenciáját is jól összefoglalja. A modern technika eszközei átélhetőbbé teszik a közös hagyományainkat, a kortárs nézőpont pedig a fiatalabb generációkat is kapcsolódásra hívja, írják. A múltból merít, de a jövőbe mutat. Tiszteli a hagyományokat, de elég bátor ahhoz, hogy új nyelven mesélje el azokat. Ezzel pedig minden generációt arra szólít, hogy közösen írjuk tovább az ország történetét. A show látványában a legteljesebb élményt a Lánchíd és a Margit híd között a budai oldalon állva kapják a nézők. Azoknak, akik nem jutottak el, vagy nem fértek már elét, nem szeretik a nagy tömeget, vagy épp tűzijátékmentes sót akarnak, az este folyamán a tűzijáték és drónok kivételével kétszer is megismétlik a fénysót. Az első ismétlés 22 órától 22.30 között lesz, illetve 22.30-ig lesz, fényfestés és lézerek, drónok, tűzijáték és himnusz nélkül. 22.30 és hajnali 1 óra között lópolva csak a parlamenten és a Lánchídon lesz a második ismétlés. Egyébként a részletes programot, illetve további hasznos információkat megtalálhatnak az augusztus20.hu weboldalon, hogyha valakit esetleg érdekel, ide érdemes rákattintani, illetve ugye kicsit akkor olvasgatni, ha szeretnének többet tudni a mai programsorozatról. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenével, érkezik Nagy Bogi és Des közös dala, a Jól leszek újra.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van. A Gibanye Szoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok konzultatív népszavazást kezdeményeztek a szlovén parlament elnökének Zoran Stevanovicsnak a leváltásáról. Az ellenzék szerint Stevanovics tevékenysége ellentétes az alkotmánnyal, a törvényekkel és az integritás elvével, valamint veszélyezteti a parlament tekintélyét és működését. Matej Grach, a Gibanye Szoboda képviselője szerint a népszavazás ugyan nem lenne kötelező érvényű, de fontos politikai üzenetet jelentene. János Ciglek Kralj mezőgazdasági miniszter a kelet-szlovéniai Podlehnik térségében az idei asszály mezőgazdaságra gyakorolt hatásait tekintette meg a mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat képviselőivel. A helyszínen állattenyésztő gazdaságokat is felkerestek, valamint az öntözés kedvező hatásait megvizsgálták. A miniszter a szlovén gazdák szakszervezetének vezetőivel is tárgyalt, akik sürgős intézkedéseket javasoltak az idei károk enyhítésére. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az Európai Unió téli gázellátása miatt. Az uniós gáztározók töltöttsége jelenleg 62%-os, a cél pedig a 80%-os szint elérése a fűtési szezon előtt. A bizottság szerint a feltöltés ugyan lassabb a korábbi éveknél, de megfelelő ütemben halad. Jelenleg nincs ellátási kockázat, és szükség esetén az Unió készen áll vészhelyzeti intézkedésekre, közölték. Az EU főként Norvégiából és az Egyesült Államokból szerzi be a földgázt. Belgium elmúlt 100 évének legnagyobb erdőtűzét csütörtökön sikerült ellenőrzés alá vonni, miután több száz tűzoltó 7 napon át küzdött a High Fence természetvédelmi terület mocsaras vidékén. A hatóságok szerint a tűzvész újbóli fellobbanását csak hetekig, akár hónapokig tartó áztatással és locsolással lehet megelőzni, még akkor is, ha lángokat már sikerül ellenőrzés alá vonni. Mintegy 350 tűzoltó és más katasztrófa védelmi dolgozó továbbra is a helyszínen van. A tűzvész egyelőre ismeretlen okokból keletkezett. Sport. A legendás riói Maracana stadionban rendezik a 2027-es női labdarúgó világbajnokság döntőjét, jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A finálét július 27-én játsszák. A Maracana 2014-ben már otthont adott a férfi világbajnokság döntőjének, amelyben Németország 1-0-ra legyőzte Argentinát. A jövő évi torna lesz az első női világbajnokság Latin Amerikában, amelyen 32 válogatott vesz részt.
2: Időjárás.
1: Este nyugaton megerősödnek a záporok és zivatarok, amelyek kelet felé is átterjednek, majd fokozatosan gyengülnek. Éjszaka főként északnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap többnyire borult idő várható. Nyugaton záporok és zivatarok kezdődnek, amelyek a nap folyamán várhatóan az egész országra kiterjednek.
0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, valamint a szlovén és a horvát tengerpart kedvezőtlen időjárás előrejelzése miatt erősen megnőtt a forgalom a horvát határtól, elsősorban a Ljubljanába vezető tengermelléki autópályán. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán, a Tepánye és a Gola-Rebro alagút közötti szakaszon Ljubljana irányában. A Zima pihenőhely és Szlovenske Konyice között Maribor felé szintén lassabban halad a forgalom.

Chris Rudolphtól szólt, az ennyi volt. Azoknak pedig, akiknek hát nem a kedvencük éppen a techno, és nem szeretnének ott lenni a techno bulikon a mai augusztus 20-ai ünnepségen, akkor 3:45-kor ingyenes koncertet tart a Hipnózia Együttes a Hunyadigetben Rétságon. Oda is el lehet akár menni. Egy jó folk-rock, indie-pop-rock hangzásért ugye el lehet látogatni erre az ingyenes koncertre, vagy akár maradhatnak az MMR-rel, mert nálunk is szólni fog az egyik daluk. Ez teljesen pontosan a Kéretlen kérelem.

A Parnograsztól szólt a fúj meg szél, hát nálunk nem kell kettőször mondani, ugyanis lendván időnként feltámad a délnyugati szél, úgyhogy egész kellemes tud lenni, hogyha most ezekben az órákban kint voltunk. Ugye nincs annyira meleg, főleg akkor, hogyha kicsit megfúj bennünket a szellő, de azért egyben ugye ilyenkor vigyázni is kell, nagyon gyorsan meg lehet fázni, főleg ebben az időszakban, amikor ugye el van határozva már így gondolatban, hogy persze meleg van, aztán akkor megfúj bennünket a szél, vagy pedig esetleg a klíma. Utána pedig ugye bánhatjuk, szánhatjuk, hogy miért is voltunk kint ilyen sokáig. Na de, ami az időjárást illeti, jelen pillanatban úgy 35 fokot mérnek lendván, és az esti órákban ez lesz kevesebb is. Egyelőre hát még déltájt úgy tűnt, hogy lesz eső, ez most már annyira nem biztos, attól függ, hogy hogyan alakul, ugye az a bizonyos szél, ami fújni fog még a következő órákban, de azért, amit biztosan elárulhatunk, hogy egy csapadék felhő azért érkezik az ország fölé, hogy elérje Muravidéket, az már ugye más kérdés, de majd meglátjuk az esti órákban. Holnap is valamennyire esős időre lehet számítani, ami Lendvát illeti, illetve szombaton is egy kicsit borongósabb lesz az időjárásunk, remélhetőleg ez nem fogja annyira megakadályozni azt, hogy mindenki jól érezze magát a szombati Bográcsfeszten, ugyebár, úgyhogy ha még egyelőre nem találtak programot a hétvégére, akkor a szombati Bográcsfesztet tudjuk ajánlani, hogy már tudjuk, hagyományos az esemény, úgyhogy biztos, hogy egyszer már legalább voltak, ha pedig nem, akkor idén tökéletes alkalom, hogy ezt bepótolják, ugyebár. És ha már szél és felhők, és egy kicsit borongósabb időjárás

van itt lentván, akkor Parnagraszt után érkezik az Intim-torna illegál, és a felhő fenn az égen, de utána pozitívabbá is válik a hangulat, a Vámárral és Szikora Róberttel, tőlük a már ikonikus Úristen fog szólni.

Az Úristen után, ha már ugye az előző órában beszéltünk a mai augusztus 20-ai ünnepségről, akkor fontos információ, hogy ma hajnali fél háromig, vagyis hát holnap hajnali fél háromig járnak majd a metrók Budapesten. Ahogy ezt a Refresher is megírta, az augusztus 20-ai budapesti ünnepségek után idén tovább járnak majd a tömegközlekedési eszközök. Hajnalban külön vonatok, buszok és hívjáratok segítik majd a hazajutást az ország több pontjára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. A nagyszabású rendezvények miatt a közlekedésben is komoly változásokra kell készülni a mai napon, ugye. A tűzijátékot megelőzően és azt követően több dunai átkelőt, köztük a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Margit hidat is lezárják. Ezért a miniszter szerint érdemes elsősorban a metrókat használni a felszíni közlekedés helyett. Az esti programokat azonban nem csak a budapestieknek szánják. Vitézi szerint éppen ezért szervezték úgy az éjszakai közlekedést, hogy a vidékről érkezőknek se kelljen a buli vége előtt elindulniuk. Hajnalban több irányba is mentesítő járatok indulnak majd a fővárosból. Ehhez a BKK is meghosszabbított üzemidővel készül. A metrók éjjel fél háromig közlekednek. Emellett sűrűbben jár majd a hatos villamos és több éjszakai busz is. Ezekkel könnyebben elérhetők lesznek a pályaudvarok és buszállomások, ahonnan a külön járatok a Szélrózsa minden irányába, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé viszik majd az utasokat. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK oldalain elérhetők egyébként. Vitézi videójából kiderül az is, hogy a tűzijáték a korábbi éveknél rövidebb lesz, utána viszont több fővárosi helyszínen is folytatódik az ünneplés. Este 11 és hajnali fél 2 között utcabulik lesznek, többek között a parlament előtti Kossuth Lajos téren, a Margit szigeten, valamint a Műegyetem rakpart Szent Gellért térhez közeli részén is. A teljes programról, ugye korábban már írtak, mi is beszéltünk róla. Vitézi a rendezvénysorozat költségvetésére is kitért, elmondása szerint az idei ünnepi programsorozat 4,9 milliárd forintból valósult meg, miközben a Fidesz kormány korábbi tervei még 17 milliárd forintos kiadással számoltak. Úgy látszik, itt is volt egy jelentős túlárazás, és kevesebb pénzből jóval több programot tudunk kínálni, fogalmazott a miniszter, és ugye ez olvasható a Refresher cikkének az utolsó mondatában is. Na, hát akkor most ezzel az információval is okosabbak lettünk, hogyha valaki kilátogat ma a budapesti ünnepségre, illetve szeretne maradni akkor az esti zenei programok valamelyikére, akkor nem kell korábban elindulnia, ott lehet, jelen lehet, ugyanis hajnali fél három amíg járnak majd a metrók egészen ugye holnapig. Úgyhogy érdemes ezzel számolni, és akkor utána nézni egy picit a MÁV csoport, illetve a BKK oldalain a menetrendeknek. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenével. Érkezik a Gyere című dal Beritől és Váci Esztertől.

Tartogasd a könnyeidet egy másik napra, vagy Save Your Tears for Another Day, ez volt a The Weeknd dala. És hát Save Your Tears for Another Day például szeptember 9-ére, amikor is megjelenik az Oasis visszatérését megörökítő kisfilm. Másfél évtizednyi csúcsra járatott sárdobálás után úgy döntöttek a Gallagher fivérek ugyanis, hogy megbékélnek egymással, legalábbis annyira, hogy néhány nagy volumenű koncertet adjanak a rájuk igenis kíváncsi nagy közönségnek. A turné talán mondani sem kell, durván sikeres lett, a Disney stábja pedig volt olyan szemfüles, hogy ezt az egészet az előkészületektől fogva lencse végre is kapja. Ennek az eredménye lett a Don't Look Back in Anger című film, ami szeptember 9-én debütál a mozikban. Igaz egyelőre magyar, illetve szlovén vetítési helyszín nélkül, viszont jó eséllyel hamar felkerül majd a Disney streaming felületére is. Előzetest is tudunk már nézni, teljesen pontosan a Disney UK YouTube csatornáján, úgyhogy ebbe akár bele lehet tekinteni, 2 perc, 13 másodperces, egész szolíd, ha valakit érdekel, akkor nyugodtan lessen bele. Egyébként a Rock Stationen is olvasgathatunk még bővebben erről a megörökítő filmről, de egyelőre ennyit az Oasisről, most érkezik a No Level Empire és a Szerteszét című daluk. Pontban 6 órakor pedig akkor mi? Esti krónikával, úgyhogy tehetik, akkor tartsanak a Muravidéki Magyar Rádióval a folytatásban is.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a Krónika hallgatóit! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi az elmúlt órák fontosabb eseményeit. Először röviden, címszavakban.
2: Viharok jönnek, változékony hétvége várható.
1: Konzultatív népszavazást kezdeményez az ellenzék.
2: Segítséget kérnek a szlovén gazdák az aszály miatt.
1: Fényfestés és 2000 drón lesz a Duna felett.
2: Biztosított az EU téli gázellátása.
1: Több tízezer hőhullámhoz köthető haláleset Európában.
2: Max Verstappen 2030-ig marad a Red Bullnál.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek. Ma estétől és az éjszaka folyamán főként Szlovénia nyugati részén alakulhatnak ki heves zivatarok. A környezetvédelmi ügynökség narancssárga riasztást adott ki a térségre. Erős szélre, felőszakadásra, helyenként pedig jégesőre is számítani lehet.
2: A csapadék fokozatosan kelet felé terjed, miközben veszít az erejéből. A viharos idő várhatóan péntek reggelre, illetve délelőtre csillapodik. Napközben főként nyugaton és délen ismét kialakulhatnak zivatarok és felhőszakadások. Szombaton többnyire felhős idő várható, helyenként záporokkal. Vasárnap már többnyire napos és száraz idő lesz.
1: A Gibanye Svoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok konzultatív népszavazást kezdeményeztek a parlament elnökének, Zoran Stevanovicsnak a leváltásáról. Az ellenzék szerint Stevanovics tevékenysége ellentétes az alkotmánnyal, a törvényekkel és az integritás elvével, valamint veszélyezteti a parlament tekintélyét és működését.
2: Matej Graha Gibanye Svoboda képviselője sajtótájékoztatóján felidézte Stevanovics egyik televíziós nyilatkozatát, amelyben a parlament elnöke azt mondta, az internetes petíciók, amelyek lemondására szólítják fel, nem hasonlíthatók össze a választói támogatással. Graha szerint a népszavazás ugyan nem lenne kötelező érvényű, de fontos politikai üzenetet jelentene.
1: Zoran Stevanovics, a parlament elnöke, az emberek zaklatásának és nevetségessé tételének nevezte az ellenzék kezdeményezését a leváltásáról szóló konzultatív népszavazásról. Szerint a javaslat értelmetlen, és senki sem fogja figyelembe venni.
2: Stevanovics hangsúlyozta, a parlament elnökét maga a parlament nevezi ki és menti fel, ehhez 46 képviselő szavazata szükséges. Megismételte, a parlamentet alkotmányosan, törvényesen és a házszabály szerint vezeti, és ez 2030 áprilisáig így is marad. Az internetes petíciókat, amelyek a héten jelentek meg a lemondását követelve, szórakoztató jellegűnek nevezte. Hozzátette, az online petíciók nem hasonlíthatók össze a választásokkal, ahol a szavazók személyazonosító okmánnyal igazolják magukat, a voksokat pedig a választási bizottság számlálja össze.
1: Janez Cigler Kralj mezőgazdasági miniszter a kelet-szlovéniai Podlehnik térségében az idei aszály mezőgazdaságra gyakorolt hatásait tekintette meg a mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat képviselővel. A helyszínen állattenyésztő gazdaságokat is felkerestek, és az öntözés kedvező hatásait is megvizsgálták.
2: A miniszter elmondta, több gazdaságban 4-5 hónapra elegendő takarmány hiányzik, ezért már keresik a leghatékonyabb és legigazságosabb megoldást az állattartók támogatására. Cigler Kralj méltatta a mezőgazdasági szaktanácsadók munkáját is, akik az aszály és más természeti károk következményeinek enyhítésében segítik a gazdákat. A miniszter a szlovén gazdák szakszervezetének vezetőivel is tárgyalt, akik sürgős intézkedéseket javasoltak az idei károk enyhítésére.
1: Az államalapítás ünnepének ma esti csúcspontja egy 32 perces audiovizuális produkció lesz a Duna felett, amelyben nem a tűzjáték, hanem a fényfestés és 2000 drón viszi a főszerepet, közölték a szervezők.
2: A 21 órakor kezdődő Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show egy egyetlen dramaturgiai ívre épülő előadás lesz. Az előadás magyar festészeti, építészeti és ornamentikai motivumokra támaszkodik. A vetítés a parlamentre, a Lánchídra és a Pesti rakpart több épületére kiterjed. A Duna felett az eddigieknél jóval több, mint egy 2000 drón rajzol ki abstrakciókat és idéz fel történelmi pillanatokat.
1: Az államalapítás ünnepén rendezték meg az 57. Debreceni Virágkarnevált.
2: A felvonuláson 12 virágkocsi vonult végig a város utcáin, amelyeket 17 magyar és 9 külföldi művészeti csoport kísért. A hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első. A virágkocsik elkészítéséhez több 100 000 magyar és külföldi élő virágot használtak fel.
1: Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az Európai Unió téli gázellátása miatt. Az uniós gáztározók töltöttsége jelenleg 62%-os, a cél pedig a 80%-os szint elérése a fűtési szezon előtt.
2: A bizottság szerint a feltöltés ugyan lassabb a korábbi éveknél, de megfelelő ütemben halad. Jelenleg nincs ellátási kockázat, és szükség esetén az Unió készen áll vészhelyzeti intézkedésekre, közölték. Az EU főként Norvégiából és az Egyesült Államokból szerzi be a földgázt.
1: Belgium elmúlt 100 évének legnagyobb erdőtűzét csütörtökön sikerült ellenőrzés alá vonni, miután több száz tűzoltó 7 napon át küzdött a Haifens természetvédelmi terület mocsaras vidékén.
2: A hatóságok szerint a tűzvész újbóli fellobbanását csak hetekig, akár hónapokig tartó áztatással és losolással lehet megelőzni. Még akkor is, ha a lángokat már sikerül ellenőrzés alá vonni. Mindegy 350 tűzoltó és más katasztrófavédelmi dolgozó továbbra is a helyszínen van. A tűzvész egyelőre ismeretlen okokból keletkezett.
1: Németországban idén nyáron eddig már mintegy 14 000 hőséggel összefüggő halálesetet regisztráltak. A Robert Koch intézet közlése szerint ebből 9600 haláleset mindössze egyetlen héten június végén történt, amikor a hőmérséklet helyenként meghaladta 40 fokot. Az áldozatok legnagyobb része a 75 év felettiek közül került ki.
2: Spanyolországban idén nyáron eddig csak nem 4500 többlet halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Ez 2022 óta a legmagasabb érték. Franciaországban a májusi, júniusi és júliusi hőhullámok idején több mint 7300 többlet halálesetet becsültek. A hivatalos francia adatokat összeteszik közzé.
1: Világszerte várhatóan tovább nő a turista utazások száma, és 2040-re elérhető a 2,4 milliárdot. 2025-ben Franciaország megőrizte a világ leglátogatottabb országának címét, és saját turisztikai rekordját is megdöntötte. Az ország 102 millió nemzetközi turistát fogadott.
2: Szorosan a nyomában állt Spanyolország közel 97 millió külföldi turistával. Egy friss tanulmány szerint Spanyolország 2040-re megelőzi Franciaországot, és a leglátogatottabb úti céllá válik. Spanyolország és Franciaország után a tanulmány szerint az Egyesült Államok és Kína megőrzik helyüket az első öt között. Olaszország viszont a hatodik helyre csúszik vissza, Mexikó pedig az ötödikre lép előre.
0: Sport.
1: A Red Bull Formula 1-es istálló ma hivatalosan is megerősítette. A négyszeres világbajnok Max Verstappen 2030 végig elkötelezte magát a csapat mellett. A holland pilóta eddigi szerződése 2028-ig szólt az osztrák istállónál. Tatabányán folytatódtak a csoportmérkőzések az U19-es tollaslabda csapat Európa-bajnokságon. Szlovénia 2-0-ra kikapott Dániától. A dánok ellen egyéniben, valamint női és vegyes párosban is szerepelt Tia Horváth, Lendvai tollaslabdázó. 2-0-ra nyertek Izland ellen a magyar juniorok, akik ezzel két vereség után megszerezték első győzelmüket a hazai rendezésű EB-n. A riói Maracana stadionban rendezik a 2027-es női labdarúgó világbajnokság döntőit. A finálét július 27-én játsszák. A Maracana 2014-ben már otthont adott a férfi világbajnokság döntőinek, amelyben Németország 1-0-ra legyőzte Argentínát. A jövő évi torna lesz az első női világbajnokság Latin-Amerikában, amelyen 32 válogatott vesz részt.
2: Időjárás. Holnap többnyire borult idő várható, nyugaton csapadék és zivatarok kezdődnek, amelyek a nap folyamán várhatóan az egész országra kiterjednek. Helyenként heves felhőszakadások is lehetnek. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18 és 21, a legmagasabb nappali 25 és 29 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, valamint a szlovén és horvát tengerpart kedvezőtlen időjárás előrejelzése miatt erősen megnőtt a forgalom a horvát határtól, elsősorban a Ljubljanába vezető tengermelléki autópályán. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán, Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban. A Moravidéken folyamatos a forgalom.
1: Esti krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara műsorvezető és Torma Robert hangtechnikus nevében kívánok további kellemes rádiózást és szép estét. A viszonthallásra!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják, melyben a mai alkalommal a kiváló salgótarjáni formáció, a Dűvő Zenekar Határtalan Muzsika című albumáról válogatunk felvételeket. A felvezetőben augusztus 20-a államalapító Szent István napi nemzeti ünnepünk alkalmából szólt a magyar néphagyományban fennmaradt népének az Ó Szent István dicsértessél. Előbb énekes, majd vonós zenekari megszólalásban a Dűvő együttes felvételén. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

A Dűvő zenekar 1979-ben formálódott Salgótarjánban, és a táncház mozgalom egyik kiemelkedő zenekaraként a mai napig töretlen elhivatottsággal muzsikálnak a népzene minden megjelenési területén, a fesztivál színpadoktól a táncházakig. Elsősorban magyar népzenét játszanak, hagyományokat őrző stílusban. A Dűvő név egy vonás nem a népzenében, így utal arra, hogy alapvetően vonószenekarról van szó. De műsoraikban más érdekes hangszer is megszólal, mint a duda, a tekerőland vagy a cimbalom. Tagjai az együttmuzsikálás mellett népzenegyűjtéssel és tanítással is foglalkoznak. Tudástárukban a Kárpát-medence és Moldva minden tájegységének zenéje szerepel. A határtalan muzsikálás most Erdély északkeleti régiójának három településéről szól. Az előzőekben hallott Zsejk után most Vajdaszentivány, majd Mezőkölpény népzenéje szól.

A dühvő zenekar a korai táncházas zenekarok közül először fordított nagyobb figyelmet a felföldi magyar és a szomszédos etnikumok hagyományos zenei kultúrájára. A még muzsikáló zenekarokkal való rendszeres találkozások, gyűjtések során a dühvő volt az első zenekar, amelyik az északi magyar nyelvterület vonós zenéjében törekedett annak stílushű megszólaltatására. A következőkben a szlovák-magyar nyelvhatárról való felvételeken először a nyugati Mátyúsföld inkább magyar, majd a keleti Hernádmente inkább szlovák népzenéje szól.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a több mint 4 évtizede muzsikáló Salgó Tarjáni Dűvő zenekar felvételei szóltak. Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Határtalan Muzsika című albumról. Végül a zenekar Túrósztól a Lajtáig című hosszabb zenei összeállításában több felföldi tájegység népzenéje szólal meg. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, így a mai népzenei műsor vége felé haladván már csak egy dolog maradt hátra, hogy elbúcsúzzon a délutáni csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Torma Robert, a délutáni híreket Szabó Rudolf szerkesztette, a műsorvezető Gönc Tamara volt. Mi megköszönjük figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban. Na meg csak azt tudjuk ajánlani, hogy maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Ugyanis pontban 7-kor esti mese, utána magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró, 9-től a podgyász ismétlését hallhatják. Aztán az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikákat, hogyha ugye maradnak a készülékek mellett. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Holnap ismételten várja önöket a reggeli csapat 5:30-tól.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Benedek Elek, a ló meg az egér. Egyszer egy ló megunta a gazdáját, s elbújdosott. Kötőfék volt a fejében, s annak a szára vonszolódott a földön. Meglátta ezt egy kicsi egerecske, s hopp, a szájacskájával megfogta a kötőfék szárának a végét. Aztán hirtelen a ló elébe futott, s ment előtte, mintha ő vezette volna a lovat.
1: Na lám, cincogott az egerecske, milyen erős vagyok, én vezetem a lovat.
0: Na, a ló semmit sem szólott, csak mosolygott magában. Ment, mendegélt szép csendesen a hencegő egerecske után, az meg csak cincogott tovább.
1: Szép, szép, ó, de szép, én vezetem a gepét.
0: Így cincogott, hencegett az egerecske, de egyszerre torkán akadt a csúfolódó nóta. Torkán akadt bizony, mert egy nagy folyó partjára értek.
1: Na nosza, egerecske, vezesd át ezen a folyón a lovat.
0: Na előre, előre, szólalt meg most a ló. Na mit áldogálsz, hősegér, hát vezess át a folyón, hisz csak térdig ér,
1: mondta az egerecske. Van eszem, hogy nem teszem, mély ez a víz én nekem.
0: Na mindjárt megmutatom, hogy nem mély, mondta a ló. Szépen bement a folyóba, s megállott a közepén. Látod-e, te kis egér? A folyó csak térdig ér.
1: Hát az ám neked, de nem nekem, válaszolt az egerecske. Ami neked térdig ér, megfúl abban az egér. Így cincogott az egerecske, aztán könyörögve kérte a lovat. Nyere vissza, védj hátadra, vigy el a túlsó partra.
0: Na jól van, mondta a ló. Által viszlek, ha megfogadod, hogy nem hencegsz többet.
1: Na most már ezt cincogta az egerecske. Esküszóval fogadom, magam többre nem adom, mint amennyit ér, egy kicsike egér.
0: Na úgy legyen ám, mondta a ló, s által vitte a folyón a kicsi egerecskét.
2: Itt a vége, most jön vele.
3: MMR. A hét magyar nótája.

lánya, úgyis én leszek a párja. Az én rózsám, kedves rózsám, nyáros házam.

szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda

szívetekben magunkat csak tudjátok. Cigányok, barátok, de s nagyon kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből magunkat csak tudjátok. Cigányok, barátok, de s nagyon kedvet csináltok.

szerelemről szuszoganát a víztokban, és a csókot még gyakrabban cserélni. Nem tudja meg senki, mi a hamarabban el.

meg senki miatt a Balaton elhallgatjon kérni. A keszthelyi büdös parton gyönyörű szép holdvilágos az este. Oda várom magalamban, hadd leljen, hogy csókoljon kedvére. Halványultak a csillagok hajlamosan, a szívem meg nála maradt örökre. Üdes csókját vissza.

Esik, eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen.

engem igazán. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám.

van közepem, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szeme.

feszegszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Az élő már elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki feszegszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony.

asszony szép marad, csak az, aki beszekszi, egyedül a mérges asszony öregszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad, csak az, aki beszekszik, bizony csak az öregszik.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Augusztus 20-a, a Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe van ma. A Muravidéki Magyar Közösség az ünnep előestéjén Lendván a templom téren tartott központi megemlékezést. A jelenlévők Szent István király szobra előtt tisztelegtek, koszorúztak, részt vettek az ünnepi szentmisén és az azt követő hangversenyen. Fehér Ilona számol be az eseményről.
3: Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep. Szent István király és a keresztény magyar államalapítás napja. Uralkodása idején létrehozta az első törvényeket és megalapozta a magyarok jövőjét. A magyarok országát hittel és bölcsességgel építette fel, amely több mint 1000 éves múltra tekint vissza. A központi muravidéki megemlékezés a magyar és a szlovén himnusszal kezdődött Kolosa Tánya előadásában. A lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola cséphadarok csoportjának tagjai pedig egy moldvai egyházi éneket adtak elő.

0: Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke mondott, hangsúlyozva, hogy Szent István király egy olyan értékrendet és jövőképet hagyott ránk, amely a keresztény hiten, a rendre való törekvésen és a hazaszereteten nyugszik.
1: Ezt a szellemiséget hordozzuk mi is itt a Muravidéken, ahol, bár a történelem többször is próbára tett minket, hazára és otthonra leltünk, és hisszük, hogy az összetartozásunk a legfőbb megtartó erőnk. Voltak jó és nehéz esztendőink, felemelő pillanataink és kihívásokkal telő időszakaink. De ha visszatekinthetünk, és az ősök példáját tartjuk szem előtt, elmondhatjuk, a mi élni akarásunk és belső tartásunk minden vihar túlélt. A Muravidéket otthonnak nevezni kiváltság, magyarnak lenni itt pedig felbecsülhetetlen ajándék, és egyben olyan nemesi küldetés, amely nemzedékről nemzedékre viszünk tovább.
0: Mondta Orbán Dusán, és kiemelte, hogy jelenlegi jogaink szilárd alapokra vannak helyezve, ám megőrzésük folyamatos gondoskodást igényel.
1: Feladatunk egyértelmű, óvni a kivívott értékeket, megerősíteni intézményes kereteinket, és elszánton formálni a jövőt. A mindennapok kihívásai ellenére elkötelezetten dolgozunk azon, hogy szülőföldünkön mindenki megtalálja boldogulását, és biztonságos, békés távlatokat teremtsünk a jövő nemzedék számára. Ez a közös szándék és a tenni akarás vezéreljen bennünket, hiszen a holnap alapját a mindennapi együttműködésünk rakja le.
0: Közösségünk megtartása, hagyományaink ápolása és anyanyelvünk továbbadása mindannyiunk közös felelőssége, mondta továbbá az ünnepi szónok, majd köszönetet mondott mindazoknak, akiket Szent István intelmei vezérelnek és mindennapi munkájukkal szolgálják és erősítik közösségünket.
1: Ezt a közösséget szolgálni és képviselni, a magyar identitásunkat pedig megélni olyan küldetés, amely büszkeséggel és hálával tölt el minket. Kívánom, hogy a mai ünnep erősítse meg bennünk a meggyőződést, amíg összetartunk, közösen gondolkodunk és közösen építkezünk, addig a jövőnk és szilárd alapokon nyugszik. Legyen ez az ünnep a hála, a lelki megújulás, valamint az erő és a bizakodás napja mindannyiunk számára.
0: Mondta a Muravidéki Magyar Közösség elnöke Orbán Dusán. Az ünneplő közönséget köszöntötte Horváth Tomi, a Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke is. Hangsúlyozva, hogy egy olyan örökség előtt hajtunk fejet, amely több mint 1000 éve összeköti az anyaországi és a határon túli magyarokat. És vajon mit jelent Szent István öröksége a muravidéki magyaroknak? Mit jelent magyarnak lenni Lendván és a Muravidéken?
2: Merünk-e Szent István szemébe nézni tiszta lelkiismerettel? Merjük-e azt mondani, hogy mindent megtettünk azért, a közösségért, amelyet ránk bíztak? Hogy nem saját érdekeink helyeztük a közösség érdekei elé? Hogy tudtunk egymással tisztességesen beszélni akkor is, amikor nem értettünk egyet? Ezek ma nem könnyű kérdések. Mert be kell vallanunk, a politikai kultúra az elmúlt időszakban nagyon alacsony szintre süllyedt. Egyre gyakrabban látjuk, hogy az érvek helyét a személyeskedés, a párbeszéd helyét a vádoskodás veszi át. A politikai vita sokszor már nem arról szól, hogy hogyan tudunk együtt többet tenni a közösségért, hanem arról, hogyan tudjuk a másikat legyőzni vagy lejáratni.
0: Ütött meg kritikus hangot Horváth Tomi, majd azzal folytatta, hogy itt a Muravidéken magyarnak lenni nagy felelősség.
2: Nekünk minden magyar szó, minden magyar iskola, minden magyar rendezvény, minden hagyomány és minden közösen megélt ünnep érték. A kisebbségi közösség legnagyobb ereje ugyanis nem a létszámban van, hanem az összetartásban. Ha összetartunk, van jövőnk. Ha képesek vagyunk egymást meghallgatni, van jövőnk. Ha a fiataljainak meg tudjuk mutatni, hogy érdemes itt magyarnak lenni, akkor van jövőnk.
0: A lendvai magyar önkormányzat elnöke, Horváth Tomi azt kívánta, hogy mindenkiben legyen elég bátorság a változtatáshoz, elég alázat az egymás meghallgatásához, és elég erő ahhoz, hogy elődeink hagyatékát közösen építsük tovább.
2: Ne feledjük, a magyarságunkat nem csak őrizni kell, meg is kell élni. Nem csak beszélni kell róla, tenni is kell érte. És amikor most Szent István szobrára tekintünk, tegyük fel magunknak még egyszer a kérdést, merünk-e Szent István szemében nézni tiszta lelkiismerettel? Ha erre ma még nem tudjuk teljes bizonysággal igennel válaszolni, legyen bennünk annyi őszinteség, hogy kimondjuk, van még dolgunk. Van még mit építenünk, és van még mit tennünk egymásért. De amíg van bennünk hit, akarat, összetartás és felelősség, addig van magyar jövő itt Lendván és a Muravidéken is.
0: Hangsúlyozta az ünnepi szónok Horváth Tomi. Szent István szobrának megkoszorúzása után a Szent Katalin templomban ünnepi szentmisét mutatott be Martin Dolamics Konrád, lendvai plébános. A szentmise keretében hagyományosan megáldotta az új kenyeret. Az új búzából sült kenyér megszegésének és megosztásának közösség erősítő hatása van. A Muravidéki Központi Megemlékezés ünnepi hangversennyel fejeződött be. A közönség a Régi Imák Új Hangok című koncert során rövid utazást tett a magyar kórus zene világában, Kodálytól napjainkig a pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus előadásában.
3: Az 54. lendvai nemzetközi művésztelep nyitónapjának reggelén Dubravko Baumgartnert, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatóját, Botka Ágnes kérdezte.
4: Mindent már előző napokban elkészítettünk itt a valamikori polgára iskolában, és várjuk az ideérkezőket, művészeket, ebéddel várjuk őket. Persze addig még vannak tennivalók, hogy minden el legyen készítve, úgyhogy méltóképpen tudjuk akkor üdvözölni. Itt Lendván ismét őket, tehát az idei művésztelepre Szlovéniából és Magyarországról érkeznek művészek. Szlovéniából 3-an, tehát hazai, tehát a Király Feri szobrászművészünk, utána a Tejka Pizdirc és Marko Zelenko. Majd Magyarországról Lipovics János, Becskei Andor, Kotorman Ábel és Kovács Zoltán. Tehát 4 új művész érkezik Lendvára, ők még nem voltak nálunk, úgyhogy meg fogják ismerni Lendva jellegzetességeit, felmennek a Lendvai várba, biztos, hogy megtekintik majd tehát a bronz szobor gyűjteményt fönt a padláson, megtekintik valószínűleg a Király Feri kiállítását is, úgyhogy ezzel fog tulajdonképpen indulni a nap, és akkor itten majd ebéd után megtárgyaljuk, időrendben tesszük a dolgokat, hogy mikor, milyen folyamatok fognak zajlani a napokban, és persze ami a legfontosabb, hogy ütemezzük a maga a bronz öntést, hogy melyik nap fog megtörténni, és mindenki akkor elkezdi a munkát, és készíti az idei szobrát, amelyet így kiöntünk. Dolgoztak bronzban, tehát tudják a folyamatot. Szlovéniából Tejka Pezdirc az a Művészeti Akadémián professzor, Marko Zelenko, ő restaurátor szakos is, tulajdonképpen a Ljubljanai Restaurátorcentrumban dolgozik, úgyhogy tehát ezek biztos ismerik a folyamatokat Magyarországról szintén, tehát ezek a új művészek, akik még nem voltak nálunk, szintén így fiatal művészek, akik tehát az akadémián végeztek, tudják a folyamatokat, ismeri szintén, úgyhogy szerintem itten valami problémák nem lesznek a folyamatokban így.
5: Mennyi bronz lett biztosítva?
4: Hát elég lesz.
3: A Grádi vár már évek óta a denevérek számos faja számára szolgál kivételes élőhelyként. Az idei monitorozás során a szakemberek meglepő eredményekre bukkantak. A részletekről Gregor Dománko, az intézmény szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
6: Od leta 2018
3: 2018 óta mi magunk végezzük a megfigyelést a Goricskó Tájvédelmi Park Intézetben. Átvizsgálunk minden olyan helyiséget, ahol a denevérek általában előfordulnak. Az ellenőrzést az év minden hónapjában elvégezzük azzal a céllal, hogy megállapítsuk, hol találhatók a denevérek a váron belül, milyen fajokról van szó, és mikor jelennek meg. Ezt azért kezdtük el, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a vár bizonyos részeinek felújításába fogunk kezdeni, és egyáltalán nem mindegy számunkra, hogy mikor végezhetjük a várfalak helyreállítását. Jelenleg ugyanis a terveket készítjük elő. Hamarosan megkezdődnek bizonyos munkálatok, és emiatt is éberen követjük, hogy hol találhatók a denevérek, valamint, hogy az építési beavatkozások hatással lesznek-e az állapotukra.
0: A denevérek az ökoszisztéma és az emberiség számára a világ leghatékonyabb természet- és kártevő írtói. Bár a népi hiedelmek sokszor negatív színben tüntetik fel őket, jelenlétük a grádi várban vagy bárhol a természetben rendkívül értékes.
3: Tavaly júniusban a várpincék egyik helyiségében nagyobb közönséges denevércsoport jelent meg. Ez a legnagyobb fajunk Szlovéniában, és ez a kolónia tavaly júniusban valamivel több mint 600 felnőtt nőstény denevérből és kicsivel több mint 500 kölyökből állt. Ez körülbelül 1100 denevért jelent, ami a tavalyi évig a legnagyobb feljegyzett csoport volt 2000 óta.
0: Az idei megfigyelés azonban azt mutatta, hogy ez még csak a kezdet volt a denevérek számának növekedésében a váron belül. Már tavasszal észrevehetően több egyed mutatkozott, július elején pedig a számok felülmúlt minden eddigi szlovéniai adatot.
3: Áprilisban valamivel több mint 800 példányt, azaz felnőtt denevért jegyeztünk fel. Az egyik csoportban kizárólag nőstények gyűlnek össze, amelyek aztán május végén, június elején hozzák világra a kölykeiket. Májusban a csoport létszáma már 1600-ra nőtt, majd júniusban a kicsinyekkel együtt elérte az 1800-at. Július végére pedig a csoport már csaknem 2500 példányt számlált. Ez gyakorlatilag a legnagyobb létszámú, egy csoportban és egy helyen élő denevér populáció Szlovéniában. Léteznek kisebb, 1000 és 1200 közötti csoportok, főként templomokban, Notrajnska, Dolenska és részben Stajerska régiókban. Illetve körülbelül 1200 denevérből álló csoport figyelhető meg a skócián barlangokban is. De mi ezt a csoport létszámot lényegében a kétszeresével haladtuk meg.
0: Hogy miért választották a grádi várat a denevérek? Pontos választ egyelőre még nem tudnak adni, de a szakértők több lehetséges okot is említenek. A vándorlás oka részben a szomszédos Ausztriában található Klöhi plébánia, részben behálózott repülési nyílásai, valamint a költési időszakban kialakult magas hőmérséklet lehetett. A várpincében a hőmérséklet körülbelül 17 fok Celsius, még más ismert menedékhelyek padlásain 30 és 35 fok között alakult. Jelenleg tehát közel 2500 közönséges denevér tartózkodik a grádi várban. Ez a szám kivételes természetvédelmi értéket, egyúttal nagy felelősséget is jelent a kulturális műemlék kezelése során. Ahogy Gregor Dománko hangsúlyozta, a havi megfigyelések folytatásával megállapítják majd, hogy a kolónia a jövőben is a grádi várad választja-e menedékül. Az viszont biztos, hogy a várban és annak közvetlen környezetében végezendő minden jövőbeni építési munkálatot hozzá kell igazítani a denevérek ökológiai igényeihez, hogy megőrizzük számukra a megfelelő életfeltételeket.
3: Megkezdődött a pontvadászat a szlovén labdarúgó első osztály U15-ös és U17-es utánpótlás csapatai számára is. A NAFTA újoncként tegnap délután a Lendvai Labdarúgó Akadémián fogadta a Brinjegro-Szupje csapatát. Az U15-ös csapat 3-0-ás vereséggel, míg az U17-esek 1-1-es döntetlennel kezdték a bajnoki idényt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
6: Hazai pályán szép számú közönség előtt kezdte meg az új idényt a NAFTA U15-ös és U17-es utánpótlás csapata. A másodosztályból feljutó lendvai csapat hamar megérezte a szintlépést. Az U15-ösök Brynjegrosszupje elleni találkozója korántsem a tervek szerint alakult. Már az első félidő 30. percében emberhátrányba kerültek a hazaiak. Jacques Kronaveter két sárga után volt kénytelen elhagyni a pályát. A vendégek aztán a 35. percben büntetőből megszerezték a vezetést, majd a 45. percben 2-0-ra növelték az előnyüket. A második félidőben az emberhátrány miatti mezőny fölény egyoldalúvá tette a találkozót. A végeredmény 3-0 lett a vendégek javára. A mérkőzés után a NAFTA edzője Tadej Lebar értékelt.
7: La tekma precsakován bla bla teska brinyáz nánokot.
8: Az első mérkőzés a várakozásoknak megfelelően nehéz volt. A Brynje egy olyan klub, amely köztudottan jól dolgozik a fiatalokkal. Felkészültünk arra, hogy nehéz dolgunk lesz. Az első fél időben aztán jött az a piros lap. Attól a pillanattól kezdve még nehezebb lett a helyzet. Mindent megtettünk, amit tudtunk. Aztán ott volt az a szerencsétlen 11-es is, amellyel 1-0-ra vezetést szereztek. Ez volt az első mérkőzésünk az élvonalban, a fiók közül néhányan talán egy kicsit meg is ijedtek. Nem úgy játszottak, ahogyan tudnak, és ahogyan képesek rá. Fel a fejjel, és menjünk tovább.
6: Teljesen más volt az U17-es csapat mérkőzése. A hazai csapat már a mérkőzés legelején kapufát találó lövéssel volt közel a vezetéshez. Aztán a vendégek szintén kialakítottak néhány veszélyes helyzetet, ám csak egy lesgólig jutottak, így gól nélküli döntetlennel vonultak a félidőre a csapatok. A második félidő legelején viszont jöttek a gólok. Először a hazaiak örülhettek, a csereként beálló Tim Horvátić szerezte meg a vezetést. Az öröm viszont nem tartott sokáig, hiszen 4 perccel később szögletből egyenlített az ellenfél. A mérkőzés hajrájában a vendégek támadások sorát intézték a NAFTA kapuja irányába, ám a hazai védelem állta a sarat, így maradt az 1-1-es döntetlen. Mitjanovinics edző így látta a találkozót.
8: Biztosan magasabb szint ez, mint ami az eddig talán hozzá voltunk szokva. Nagy különbség van a másodosztály és az első liga között, de tényleg gratulálok a fiúknak, mert keményen megdolgoztak ezért a pontért. Az öltözőben is azt mondtam nekik, hogy ennek kell lennie az alapnak. Küzdelem az elsőtől az utolsó másodpercig, agresszivitás, pozitív gondolkodás, valamint az, hogy segítsék egymást. A fiúkban megvan a kellő minőség is, ezt ma a pályán is bizonyították. Erre kell építenünk. Természetesen nagyon örülünk ennek a pontnak.
6: A bajnokság előtt a csapatba több játékos is érkezett az U15-ből, akik az edző szerint nagyon jól beilleszkedtek a csapatba, és jól helytáltak a pályán. Köztük Varga Dávid is, akit a mérkőzés lefújása után kérdeztünk.
9: Igen, hát az U17 az sokkal fizikailag erősebb játékra megy. Tudtuk, hogy meg kell a fiatalabbaknak szokni, de szerintem jól lejátszottuk a fiatalabbak is, úgyhogy nem lesz nagy baj a szezon során. Tudtuk, hogy hogy kell belemennünk a meccsbe, mindent kell magunktól adni a győzelemért. Ma sajnos nem sikerült, kaptunk egy gólt, de a szívünket adtuk a pályán ezért az egy pontért. Az a cél, hogy fennmaradunk az első ligában, szerintem, hogyha úgy játszunk minden meccset, mint ahogy ma, akkor nem lenne a probléma.
6: A NAFTA már a hétvégén folytatja a bajnokságot, az ellenfél idegenben a Bravo lesz.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes, Szabó Szuzi és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
10: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai adásunk során a Dunakanyar egyik legszebb településére, Visegrádra látogatunk. Egy olyan városba, amelynek neve hallatán szinte mindenkinek a magas sziklán álló fellegvár jut eszébe. Visegrád azonban nem csak lenyűgöző panorámájáról ismert, hanem királyi palotájáról, középkori történeteiről, és arról is, hogy évszázadokon át fontos szerepet játszott a magyar királyság életében. Mai utitársam és idegen vezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek újra a podgyászban.
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ahogy már számos említett város, úgy Visegrád neve is szorosan összefonódott a magyar királyok történetével. Hogyan vált ez a kis dunakanyari település az ország egyik legfontosabb királyi központjává?
2: A város története egészen a római korig nyúlik vissza, de igazán a tatárjárás után került a történelem központjába. IV. Béla király felismerte, hogy a Duna fölé magasodó hegy stratégiailag kiváló hely egy erődítmény számára. Ezért a 13. század közepén megkezdődött a fellegvár építése. Egyébként nem csak a Dunakanyar ellenőrzésére szánták, hanem menedékként is. Egy esetleges újabb támadás idején ide húzódhattak vissza a nyulak szigetén, vagyis a mai Margit szigeten élő domonkos apácák és a király lánya Margit. A fellegvár tehát nem csak katonai erődítmény volt, hanem egyfajta végső biztonsági pont is. Egyébként a 14. század elején az Anjou-házból származó első Károly, vagyis Károly Robert tette át ide a királyi székhelyet. Ettől kezdve Visegrád közel 100 éven át a magyar királyság politikai központja volt. Itt uralkodott Nagy Lajos király, később luxemburgi Zsigmond is gyakran tartózkodott a városban, Mátyás király pedig tovább bővítette és Európa egyik legfényűzőbb reneszánsz udvarává alakította a királyi palotát. Itt őrizték hosszú időn át a Szent Koronát is, amely 1440-ben innen került ki. Erzsébet királyné megbízásából egy udvarhölgy titokban kicsempészte a várból, majd Bécsbe vitte. A koronarablás komoly politikai feszültséget okozott, és jól mutatja, hogy milyen jelentős szerepet töltött be a vár a korszak hatalmi viszonyaiban. Egyébként érdemes belegondolni, vagy érdekes is belegondolni abba, hogy ez a ma alig 2000 lakosú kisváros egykor Európa egyik legjelentősebb királyi központja volt, ugyanis megfordultak itt uralkodók, követek, lovagok és kereskedők is. Illetve emiatt, vagyis pont e véget, Visegrád valóban a középkori Magyarország egyik legfontosabb szintere volt.
1: És ha már ugye a középkori Magyarországról beszélünk, akkor milyen szerepet töltött be Visegrád abban az időben?
2: Ebbe a témába már egy kicsit belementem, tehát Visegrád nem csak egy királyi rezidencia volt, hanem a középkori diplomácia egyik központja is. A legismertebb történelmi esemény az az 1335-ös visegrádi királytalálkozó, amikor Károly Róbert vendégül látta a harmadik Kázmér lengyel királyt és luxemburgi János cseh királyt. A három uralkodó kereskedelmi és politikai megállapodásokat kötött, amelyek hosszú időre meghatározták Közép-Európa viszonyait. Egyébként éppen erre az eseményre utal a mai visegrádi együttműködés, vagyis a V4 neve is. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia 1991-ben tudatosan választotta ezt a történelmi hagyományt, amikor létrehozta az együttműködést. El kell mondanom, most kicsit ugrálok az időbe, és most visszaugrok Mátyás királyhoz. Ugyanis a vár, vagy Visegrád, Mátyás király idején élte a fénykorát. A királyi palota a reneszánsz művészet egyik legkorábbi közép-európai központjává vált, itáliai mesterek dolgoztak itt, díszes kertek, szökőkutak és pompás termek épültek, így a korabeli utazók szerint Visegrád Európa legszebb királyi udvarai közé tartozott.
1: És ahogy már említettük az adás elején, hogy ha Visegrádra érkezünk, szinte lehetetlen nem észrevenni a magasból őrködő fellegvárat. Miért számít ez a Dunakanyar egyik legismertebb jelképének?
2: Valószínűleg azért, mert kevés olyan hely van Magyarországon, ahol a történelem vagy a történelmi épületek és a táj ennyire harmonikusan találkoznak. Azt kell mondanom, hogy a Fellegvár szinte uralja a tájat a Dunakanyarban, úgyhogy már önmagában ezért a harmonikus találkozásért is megéri felkapaszkodni ide.
1: És még miért érdemes felkapaszkodni a várba?
2: Ahogy belépünk a kapun, szinte megelevenedik előttünk a középkor. A kiállítások bemutatják a vár történetét, a középkori fegyvereket, a páncélokat és a mindennapi életet. Így könnyen el tudjuk képzelni, hogy hogyan éltek itt több száz évvel ezelőtt. Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Ugye beszéltünk róla, hogy Székesfehérváron is van egy ilyen hiteles másolat. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokban valóban, vagy időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték. Úgyhogy ez a hely pont e véget a magyar államiság történetében igazán kiemelkedő szerepet játszott. Egyébként megtekinthető egy panoptikum is az előbb említett 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékére is. És hogyha tovább sétálunk, akkor a várudvarokon bástyákat, védműveket és rekonstruált helyiségeket is láthatunk. De azt hiszem, hogy nagyon sokan a panorámáért érkeznek ide.
1: Igen, sokan azt mondják, hogy innen nyílik Magyarország egyik legszebb kilátása, valóban így van?
2: Szerintem teljesen jogos ez a vélemény. Magyarországon sok gyönyörű panoráma van, azt azért mondjuk el, de a visegrádi Fellegvárból nyíló kilátás egészen különleges. Ugyanis innen szinte madártávlatból látjuk a Dunát, ahogy hatalmas ívben kanyarog a hegyek között, és a Börzsöny és a Pilis vonulatai is nagyon szépen kirajzolódnak, vagy látszódnak. Úgyhogy ez a helyszín a fotósok körében is nagyon népszerű, ugyanis minden évszakban más arcát mutatja. Tavasszal ugye üdezöldbe borulnak a hegyoldalak, ősszel pedig szinte izzanak a vörös és arany színek, télen pedig tiszta időben szintén más látvány tárul a szemünk elé. Egyébként érdemes lehet még naplemente idején is ideérkezni, hiszen a Dunát azt ilyenkor aranyszínűre festik a lemenő nap fényei.
1: A legtöbben a várat keresik fel először, pedig a város másik nagy kincse a királypalota. Miért olyan különleges ez a hely?
2: Hát igen, valóban a Fellegvár viszi a reflektorfényt, pedig a királypalota az legalább ennyire izgalmas. Ha azt mondjuk, hogy a Fellegvár a középkori Magyarország erejét képezte, akkor a palota pedig a királyi udvar fényűző mindennapjait mutatja meg. A palota építését a 14. században Nagy Lajos király kezdte meg, és luxemburgi Zsigmond uralkodása idején vált igazán jelentőssé. Ekkora már nem csupán királyi lakhely volt, hanem európai mércével is kiemelkedő udvari központ. A gótikus épület együttes mérete, kialakítása és díszítettsége a korszak uralkodói reprezentációjának fontos példája volt. Ugye Zsigmond halála után a palota jelentősége visszaesett, de később Mátyás király idején új lendületet kapott, vagy azt is mondhatjuk, hogy ekkor élte a fénykorát, ugyanis itáliai mesterek segítségével az egyik legpompásabb reneszánsz uralkodói központtá alakították Közép-Európában. A korabeli feljegyzések szerint a visegrádi palota szépsége vetekedett a kor legjelentősebb európai udvaraival. Mátyás király és felesége, aragóniai Beatrix különösen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az itáliai reneszánsz művészet megjelenjen Magyarországon is. Díszes lodzsák, faragott kőerkélyek, szökőkutak és gondosan kialakított kertek tették különlegessé a palotát. A palota legismertebb látnivalója a Herkules kút, ami a magyar reneszánsz egyik legismertebb alkotása. Ugyan a látogatók ma már csak egy rekonstrukciót láthatnak, ez mégis jól érzékelteti, hogy milyen gazdag díszítés jellemezte egykor az udvart. Egyébként, hogyha sétálunk, akkor érdekes belegondolni abba, hogy ezen a helyen egykor Európa legjelentősebb uralkodói és követei sétáltak, vagy tárgyaltak, vagy éppen ünnepeltek.
1: Visegrád másik ikonikus épülete a Salamon torony. Honnan ered a neve, és milyen szerepet töltött be egykor?
2: Érdekes a kérdésed, ugyanis a Salamon-toronynak az egyik legnagyobb rejtélye az éppen a közszájon forgó megtévesztő elnevezése, hiszen úgy gondolhatnánk, hogy Salamon királyról van elnevezve, de Salamon király semmiképpen sem raboskodhatott a Fellegvár lakótornyában, amit ugye ma a hagyományos Salamon toronynak hívunk, hiszen Salamon a 11. században volt fogja László királynak, de az tény, hogy Visegrádon volt fogjul ejtve, viszont a Salamon torony és a kettős várrendszer elkészültéről csak 1256-ban adott hírt az első hivatalos oklevél, amikor már IV. Béla uralkodott. A visegrádi alsóvár, melyet ugye IV. Béla korától Mátyás királyig valamennyi magyar uralkodó folyamatosan korszerűsített, alapvetően három feladatot látott el mindvégig. Ugye katonai célokat szolgáló erődítmény volt, ispáni lakóhely is volt, valamint királyi szálláshely is volt. Az erődítés falai mögött berendezkedve a Budát és Esztergomot, ugye ezt a kettő rendkívül fontos várost összekötő országutat, valamint a dunai hajózási útvonalakat is precízen ellenőrizhették innen.
1: A torony környékén gyakran rendeztek lovagi bemutatókat is. Mit élhet át itt egy család vagy egy gyerek?
2: Igen, valószínűleg egy gyerek számára ez lehet Visegrád egyik legszórakoztatóbb látványossága vagy ajánlata, mert itt a történelem valóban életre kell, tehát nem csak kiállításokat nézünk, hanem test közelből élhetjük át, milyen lehetett a középkor. A Szent György lovagrend tagjai látványos lovagi tornákon mutatják be, hogy miképpen küzdöttek a harcosok a király és a királyné kegyeiért a 14. századi Visegrádon, ami ugye mindig nagy élményt jelent. A program pedig úgy kezdődik, hogy a közönségből választanak egy királyt és egy királynét, őket királyi palástokba öltöztetik és megkoronázzák. A királyi felszólításra bevonulnak a lovagok, akik középkori fegyvereikkel célzó és bajvívó tudásukat bizonyítják a királyi párnak és meghívott vendégeiknek. A párviadalok valósághűen és izgalmasan, esetenként humorral idézik fel a középkori lovagok bátorságát és vakmerőségét. Egyébként a műsoraikat királyi vadászai reptetése is színesíti. Úgy gondolom, hogy a gyerekek különösen élvezhetik ezeket a programokat, hiszen számukra ez kicsit olyan, mintha egy történelmi kalandfilm elevenedne meg előttük, plusz ugye nem csak a tankönyvekben látják azt, amit onnan kell megtanulniuk.
1: Visegrád nem csak történelmi emlékei miatt különleges, hanem természeti környezete miatt is. Mit ajánlanál azoknak, akik kirándulni szeretnének?
2: Elsőként én a Zsitfai kilátót ajánlanám a Nagy Villám tetején, ugyanis innen egészen más perspektívából láthatjuk a Dunakanyart, mint a Fellegvárból. Ez a kilátó egyébként nagyon könnyen megközelíthető, és nem csak a Fellegvárra van gyönyörű kilátás, hanem a Dunára és a Börzsöny hegyeire, valamint ugye a környező településekre is. És még az a jó, hogy Visegrádon nem kell feltétlenül tapasztalt túrázónak lenni ahhoz, hogy gyönyörű helyekre jussunk el. Nagyon sok rövidebb séta, illetve komolyabb túraútvonal is a látogatók rendelkezésére áll.
1: És ha egy hosszú hétvégét töltenénk itt, akkor milyen kirándulásokat érdemes még beiktatni?
2: Az egyik kihagyhatatlan úticél Dobogókő, amely a Pilis egyik legismertebb kirándulóhelye. Nem csak a túraútvonalai miatt népszerű, hanem azért is, mert innen nyílik az egyik legszebb panoráma a Dunakanyarra. Úgyhogy, ha valaki szeretne a természetben kikapcsolódni, akkor ezt mindenképpen érdemes felvenni a programba. Egyébként nagyon jó élmény lehet a hajókirándulás is, ugyanis a Dunáról teljesen más arcát mutatja Visegrád. Így azt látjuk, hogy egyszerre látszódik a Fellegvár, a királyi palota és a hegyek ölelésében kanyargó folyó. Úgyhogy vannak, akik azt mondják, hogy a Dunakanyart a vízről lehet igazán megismerni. Szerintem próbáljuk ki, aztán döntsük el, hogy honnan ismertük meg jobban. És hogyha visszatérünk a szárazföldre, akkor a kerékpározás szerelmeseinek is ideális választás lehet a környék. Ugyanis a Duna mentén kiépített kerékpárutakon akár Zebegény, Nagymaros vagy Esztergom felé is el lehet indulni. Útközben pedig nagyon sok, illetve számos hangulatos település, vízparti pihenőhely és nagyon szép panorámák várják a kirándulókat.
1: És már, ahogy egy kicsit utaltunk rá, Visegrádon szinte egész évben megelevenedik a középkor. Milyen rendezvényeket ajánlanál a látogatóknak?
2: Ha valaki igazán szeretné átélni Visegrád hangulatát, akkor érdemes valamelyik nagyobb rendezvény idejére időzíteni az utazását. A legismertebb esemény kétségkívül a visegrádi nemzetközi palotajátékok, amelyekre minden év júliusába kerül sor. Ilyenkor a város néhány napra visszarepül a középkorba, lovagok, udvarhölgyek, zenészek és kézművesek lepik el az utcákat, a királyi palota udvarát és a Salamon-torony környékét is. A rendezvény Európa egyik legnagyobb középkori történelmi fesztiváljának számít egyébként. A látogatók lovagi tornákat, solymász bemutatókat, középkori zenét, korabeli táncokat és hagyományőrző előadásokat is láthatnak. A vásári forgatagban kézműves portékák, korhű viseletek és helyi finomságok várják az érdeklődőket, úgyhogy tényleg olyan érzésük lehet, mintha 600 évet visszautaztak volna az időbe. Egyébként szerintem különösen jók ezek a programok, mert itt aztán minden korosztály talál magának valamilyen élményt. Most itt gondolok arra, hogy a gyerekek kipróbálhatják mondjuk a zíjászatot, vagy részt vehetnek mindenféle játékos foglalkozáson, a felnőttek pedig közelebbről is megismerhetik a középkori életet. De persze nem csak a palotajátékok miatt érdemes idejönni, mert az év folyamán folyamatosan rendeznek lovagi bemutatókat, történelmi előadásokat és kulturális programokat is. Úgyhogy szinte bármikor érkezünk, jó eséllyel belecsöppenhetünk egy különleges eseménybe.
1: Mi a helyzet a gasztronómiával? Milyen helyi ízeket érdemes megkóstolni?
2: Hát igen, az egész napos kirándulás után biztosan megjön az étvágy, és szerencsére Visegrád ezen a téren sem fog csalódást okozni, ugyanis a Dunakanyar gasztronómiája szerre épít a magyar konyha hagyományaira és a környék természeti adottságaira is. A Duna közelsége miatt sok étterem kínál friss halételeket, de a környező erdőknek köszönhetően a vadételek is népszerűek. Úgyhogy nagyon sok helyen szerepelnek az étlapon a szarvasból, őszből vagy vaddisznóból készült fogások. Egyébként a környék borait is érdemes megkóstolni, hiszen a Dunakanyar közelében több kiváló borvidék is található. Ami nekem különösen tetszik, hogy sok étterem nem csak az ételekkel, hanem a környezetével is különleges élményt nyújt. Ilyen például a Renaissance étterem, ahol korhű ruhákban várják a vendégeket a felszolgálók.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Egy helyet, egy élményt, mi lenne az?
2: Én mindenképpen a Holdvilágárkot mondanám, ami egy különleges szurdokvölgy Pomáz és Visegrád között a Pilis szívében, és ezt a szurdokot meredek sziklafalak, kisfahidak, patakmedrek és vadregényes ösvények teszik igazán hangulatossá, úgyhogy már a túra is egy igazi kaland, hiszen helyenként létrák és kapaszkodók segítik az áthaladást. Ráadásul a Holdvilág árokhoz több izgalmas legenda is kapcsolódik, de én most azt szeretném elmondani, hogy egyesek szerint itt rejtőzhet Árpád fejedelem sírja, mások pedig úgy tartják, hogy már a honfoglalás előtti időkben is szent helyként tekintettek erre a völgyre. Sajnos ezekre nincsenek régészetileg bizonyított válaszok, de a hely misztikus hangulata miatt könnyű megérteni, hogy ezek a legendák miért születtek meg.
1: Visegrád egyszerre idézi fel a magyar királyok korát és a Dunakanyar természeti szépségeit. A fellegvárból nyíló panoráma, a királyi palota reneszánsz öröksége, a középkori hagyományok és a Duna közelsége együtt teszik ezt a kisvárost igazán különleges úti céllá. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

MMR. A zene összeköt.